0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Barnen får sunnes i maram i trege.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: legjobban.
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
1: A te rádiód.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv. Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Anett, loptál már autót valaha életedben? Vagy kamiont, vagy buszt?
2: Persze, persze, többet is.
1: Pedig amikor az ember fiatal, akkor csinál hülyeségeket. Jó az, hogy ellopja a szülei, vagy a más haverjának az autóját, az itt dolog. De ugye Magyarországon volt egy ilyen, azt hiszem, ugye volt nemrég egy ilyen, hogy valami Szeged mellett fiatalok elloptak egy buszt, azt elmentek vele 50-60 kilométerre arra, hogy valami volt. Nem emlékszem már pontosan. Hát most a főszereplőnk Changlin Lee, kérlek szépen, Michiganben történt a sztori. Changlin Lee belekeveredett egy autóbalesetbe. Kihívták oda a mentőt, kijöttek a mentők, és Changlin úgy gondolta, hogy neki el kell innen menekülnie, beült a mentőautóba, és elkezdte, ellopta. És elkezdett hajtani. Persze, hogy a rendőrök is kint voltak, hogy rögtön elkezdték küldözni. Nem lett jó vége, Changlin azért átment így a lámpákon, meg így abáltam, mint az állat van, amikor 110-re fölment, mármint fölgyorsult ezzel a mentőautóval, és utána végül ő is beleütközött valakibe, de úgy, hogy ott voltak hátul az orvosok, meg a beteg. A beteget válficammal akarták bevinni a kórházba. Changlin megétett, de randolírozott itt, úgyhogy tele volt a mentőautó.
2: De végül ki is gyulladt a mentőautó.
1: Ja, ki is gyulladt a mentőautó. Szerencsére mindenki rendben van, tehát mindenki így megúszta. De azt hiszitek, hogy itt vége van? Nem. Oda jöttek a rendőrök, Changlin el akarta venni az egyik rendőrnek a fegyverét. Ezt nem bírták. Bevitték a kórházba. A kórháza megint megpróbálta elvenni az egyik rendőr fegyverét. Mondták, hogy nagyon most elég a hülyeségből. Úgyhogy bíróságra dobták a srácot, ahol különben, tudom, van ez az óvadék Amerikában, ez 5 millió dollár, ha ezt nem fizetik ki, akkor ott marad a börtönbe, és november 3-án lesz a következő tárgyalás.
2: Igen.
1: Changlin, vagy hogy hívják? Igen, Changlin. Jó megcsinálta.
2: Hát igen, így halmozta a problémákat, sajnos.
1: Folyamatosan, ja, találtak nála egy kést is. Lehet, ez valami gangster. Changlin.
2: Lehet, de most ez annyira vicces egyébként, nem, hogy így ellapsz egy mentőt, azért kiderül, hogy ott a beteg.
1: Ez elég szörnyű.
2: Filmekben van nagyon sokszor ilyen, hogy ellopnak egy kocsit, és akkor tudod, így megy a gangster, száguldozik, és akkor egyszer csak hall valami fura hangot, így hátra néz, és akkor látja meg, hogy jaj, hátul a gyerekülésben ül egy baba.
1: Ugye?
2: Annyira tipikus ilyen film jelenet
1: persze,
2: egyébként.
1: Persze, abszolút.
2: Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, nem csináltam ilyet gyerekkoromban.
1: Sok mindenkinek van ilyen története, hogy ellop valamilyen járművet. Nekem egyszerűen volt egy nagyon fura élményem, aztán amikor megosztottam a barátaimmal, akkor mondták, hogy nem, aztán másnak is volt milyen élménye. Ugye a középiskolába az APN 4-esemmel jártam. Krisztus előtt 600-al még ilyen nem mentek iskolába az emberek. És akkor a lényeg az az volt, hogy én azt ugye le kellett úgy zárni, mert hát azt csak berúgtad. Mm-hmm. Nem volt kulcs, meg ilyesmi, ilyen szürreális ez. De valóban nem is tudom, hogy milyen elképzelés volt ez egyszerűen. Na mindig. Bezártam az első kerekét, aztán mire jöttem ki az iskolába, már a hátsó kereke volt bezárva. Valaki kölcsön vette, gondolom. Kicsit motorozott vele, aztán visszarakta. Különben az szép tőle.
2: Igen.
1: De mondja, másik volt már élmény. Hát abban az időben versenyezték, hogy ki tudja feltörni ezeket az árakat. Amikor olyan, tudod, olyan számkombinációsok voltak.
2: Igen.
1: Valamiért régen nem kulcsosak voltak az árak, hanem számkombinációs. Nekem történt a családban egy ilyen, az katasztrófa. Magyarországon voltam, valami akkor még a zenekarral valahova éppen utaztunk zenélni. Megálltunk magyarországi boltba. Nekünk az fantasztikus volt, mert most nem érez, az újabb generáció nem érzi ezt át, hogy régen nem volt shoppi, nem volt semmi, volt egy piac, és nekünk az ilyen igazi nagy boltok, azok mindig Magyarországon voltak. Tehát amikor Magyarországra utaztunk, akkor be kellett állni a nagy boltba, akkoriban lehetett venni például ilyen rament, amiből tudod, hogy hozzáadod a vizet, és akkor csinálsz belőle kis hát 50 forint volt, emlékszem a rámen. Hát vettem, nem tudom én, de 20 darabot, vagy fogalmam, és nem mondjak sokat.
2: Aztán itt ettem értem. Mentál a dobálózás a pénzzel.
1: Zedéltem, fájt a máj.
2: Igen.
1: Na, és akkor a lényeg az, hogy viszont találtam egy nagyon jó biciklizárat, végre nem olyan, amilyen elasztikus, meg minden rámen, nem kódos, hanem olyat, amit a vázra kell rárakni, van egy U betű része, ami becsatlakozik egy ilyen nagy zárrendszerbe, kulcs, minden, és ezt elvittem ajándékba. És az, aki használta ezt, őnek is ellopták a biciklijét ezzel a zárral. És ezt a mai napig nem értem, hogy azt mégis hogy törték fel? Mivel vágtak át egy fix fémet? Hogy tudták azt ellopni?
2: Fogalmam sincs. Én igazából soha nem foglalkoztam ilyesmivel.
1: Nem loptál? Nem, nem, nem, nem,
2: soha nem, nem is. bicajozok, loptak el tőlem bicajt.
1: Ó, ez nem a szíve. Tehát és milyen
2: de
1: zárad
2: otthonról,
1: volt?
2: Otthonról, semmi.
1: Bent be volt, az udvarból?
2: Nem, hanem a lakásban laktunk, és volt...
1: Közös tároló.
2: Ilyen, nem közös, külön volt mindenkinek, képzeld.
1: Hát az hogy?
2: Tárolója, és egyik éjszaka egy rakás ilyen tárolót kipakoltak, tőlünk elvittek 3 bicajt.
1: Ó, basszus.
2: Az összes szalonnát, meg kolbászt, ami ott lógott, ezek a nagypapám akkor abban az évben halt meg, és ez volt az utolsó, amiket ő készített, mindent elvittek.
1: Jaj, de gonoszok ezek az emberek.
2: Igen.
1: Elvittek
2: a szalonnát. Úgyhogy azt jobban sajnáltuk egyébként, mint a bicajokat, tehát nyilván a bicajokat is, de... Ja.
1: Az apjuk fülét ilyenkor erre ezt lehet mondani, különben tényleg, amikor így az ember ellop.
2: Nem lehet, tehát, hogy én a városban abszolút nem hagyom ott a bicajmat. Én ha jövök biciklivel be, akkor behozom ide a pannonba, és itt hagyom, és akkor innen megyek tovább gyalog, de hogy esélyt. Soha nem zártam le a biciklit itt a város központban, meg sehol, sehol. Boltban nem megyek bicajjal például.
1: Fura ez az egész. Azért, mert gondolnád azt, hogy ugye amikor drága bicajod van, és mondjuk ez a drága az mi? Mondjuk 3-4-500 eurós bicajod van, mondjuk az már drága szerintem, biciklié, és hát azt már nem hagyod ott sehol, mert azt érek 3 másodpercet el fogja lopni, mert valamiért a biciklilopásnak nincs következménye, ugye ez ilyen fura nálunk. Azt úgy lehet nyugodtan lopni. Na de azt gondoltam, hogy viszont, hogyha olcsó biciklid van, ilyen rossz, hogy akkor azt nem fogják ellopni, nem
2: azt
1: a francot.
2: És
1: haverom mesélte, hogy úgy járt, hogy jött ki, valami ügyet intézett, ami hivatalos hely jött ki, és látja, hogy éppen ülnek fel a bicikliére. És hogy elkezdett rohanni utána, és hívta a haverjait, akik különben ott voltak, nem messze, hogy gyertek már valahogy, hogy kövessük már, kapjuk el. És ők autóval indultak, végig vonalba maradtak, nem tudom, hogy nem vette észre, vagy na minden lényegtelen. Akkor vette észre, hogy üldözik, amikor már az autó is megjelent. Szóval akkor már nem tudott lelépni, vagy ellépni. És az volt a reakció ennek a rablónak, vagy ennek a bicikli tolvajnak, hogy ledobta a biciklit, és beszökött egy boltba. Egy ilyen picike kis boltba, tudod, ezekbe a kis salki pici boltokba. Az áldozat haverjai, viszont ugye őnek is se kellett több, ők meg úgy beálltak az ajtóba, hogy az csak úgy ne lehessen kijönni onnan. Egyből. És bementek mindjárt a boltba. Mert ez a szegény boltos, én nem tudom, hogy mit élt át. A fickó, a rabló, a lopó, ő meg bezárta magát a raktárba. Jó, hát akkor mondták, oké, akkor itt van a raktárba, kívták a rendőrséget, és kívták a rendőrség, és kijött a rendőrség, és most ez a sztori, én nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy fogták a gumibotta, és kapott egy 2-3-at, így papapap ez a rabló, és így betették az autóba, ez akinek eladtak a biciklijét ott áll, a rendőr ránéz, oda nyújtja felé a gumibotot, és megkérdezi, hogy akarsz te is egy párat? Mármint, hogy adj neki. És tudom, hogy ne, ugyan már.
2: Miért nem?
1: Ha jó van, oké. Te adtál volna neki?
2: Uh-huh.
1: Igen? Benned van egy ilyen? Anett?
2: Hát most, ha ellopják a dolgaimat, miért ne?
1: Megbüntetnéd?
2: Meg most érted, ha...
1: Bűnhügy!
2: Most a rendőr megengedi.
1: A rendőr engedélyével.
2: Megvertetek valakit. Apukámnak volt egy ilyen sztoria. Gombosan. Az volt a szokás, hogy amikor lagzi van a faluban, és téged nem hívnak meg vendégnek, akkor kimész a központba, és megnézed, ahogy vonul a lagzis menet. Uh-huh. És ez ilyen program volt, tehát nagyon, tehát szinte minden hétvégén volt lakodalom gyerekkoromban, és mi is mentünk, és valami olyasmi volt, hogy apukám előtte dolgozott, és ő bicajjal jött, a bicajját pedig letette a központban található bolt elé.
1: Na,
2: és akkor végignéztük a menetet, jöttünk, mentünk ide-oda, és apukám megy vissza, és hát nincs ott a biciklije. De ez olyan, tudod, ilyen emlékek fűzték ehhez, ez volt a, mit tudom én, valami bicaj, amit az első fizetéséből vett, vagy nem.
1: Ezen ismerte meg anyukádat.
2: Lehet, igen, ezen vitte haza, vagy nem tudom. Valamilyen, tudod, emocionálisan ragaszkodott ehhez a biciklihez nagyon, és fölháborodott, de mindegy, hazament, beült a kocsiba, és van nálunk Gombosan egy ilyen része, amit úgy hívnak, hogy strek. Ez így...
1: Strek,
2: igen, ez vezet ki a Duna felé, de ilyen kerülő úton, tehát igazából így a határban kell végig bicajoznod. Mm-hmm. Itt vannak ilyen kis utak, és ott kell így végig bicajoznod. És valami apukám úgy sejtette, hogy hát gyanakodott rá, hogy talán kiklophatták el, mm-hmm. és ment az autóval, és egyszer csak így leparkolt, vagy hát megálltott a strekken, és így leállítja a kocsit, hogy most akkor merre menjen, mit is csinálni, kiszállt, és meghallotta a biciklijének a nyikorgását. Igen. Mert nagyon nyikorgott, de nem látta, hogy hol van a bicaj, meg hogy kihajtja.
1: Kezd izgalmas tenni.
2: És akkor próbálta kitalálni, honnan jön a hang, és akkor ment arra a kocsival tovább, ment, és egyszer csak meglátta a biciklét, egy fickó hajtotta a bicajt nagy boldogon haza.
1: Aha.
2: Hát és akkor apukám oda ment, és akkor hát nyilván közölte, hogy ráadásul ismerte is ezt a csávot.
1: Igen?
2: Mondta a nevét, mit tudom én, hogy hívták.
1: Barna Géza.
2: Hogy hát nem Barna magyar, Géza. Nem magyar volt. És akkor így, hát hogy akkor ez az én bicikli, meg nem tudom, és kezded adja a fickó, az eljátszotta a hülyét, hogy júj, hát az ő biciklije is ott volt a bolt, jó, hát akkor ő rossz biciklit vette, tényleg? Hát ő nem vette észre, hogy ez nem az ő biciklije, meg nem tudom, és apám így nézett.
1: Fandam rugást!
2: Hát visszakapta a biciklit, maradjuk ennyiben, most nem akarom részletezni itt a rádióban, hogy mi történt.
1: Jó van.
2: De hogy... most ez is milyen hülyeség. És apám hát mondja, hogy hát oké, de azt mondja, én amikor oda mentem a bicajomért, akkor ott nem volt másik bicikli, azt mondja, akkor hol a tiéd? Akkor
1: azt
2: tiédet is ellopta valaki, na, vagy érted?
1: Mindenki lop.
2: Szóval jött egy ilyen kamuduma, de na hát apukám hűségesen visszaszerezte a bicikliét.
1: Igen, de hát tudod, ez amikor egy olyan közegben élsz, ahol mindenki lop, főleg biciklit, meg ilyen dolgokat. Én tudok egy sztorit, nem tudom, hogy igaz-e, de ha csak fele igaz, akkor is jó sztori. Ez pedig az, hogy egy fickó viszont megfordította ezt a lopó közeget, és a javára fordította.
2: Ja, hogy ő is lopott egyet magának.
1: Nem.
2: Ja?
1: Hanem az volt, hogy téridő volt.
2: Azt hittem.
1: És elpusztult a kutyája. Uh-huh. A szeretett kutyája. Egy kisebb méretű kutya. És el akarta ásni az udvarba. Uh-huh. De fagyos volt a föld. És most gondolkozott ezerre, hogy hát ez baj. Mit csináljon a kutyával? Ahogy ő most már nem él, hát valahogy el kéne tüntetni, de hogy? Hát egyszerűen fagyos a föld, ezt nem tudja. És rájött, hogy várjál, van egy ötletem. Fogott egy dobozt, beletette a kutyát, és az becsomagolta ilyen gyönyörűen, mint valami ajándékot. Rátette a minibiciklinek a hátuljára, tudod, az, ami úgy,
2: igen,
1: az, ami
2: ilyen,
1: úgy, az a kosár, tudod,
2: tudom,
1: tudod,
2: igen.
1: Nem kosár, azt nem tudod, úgy,
2: tudom.
1: Ráfogta, elment a kocsmához, ott bezárta a biciklét, és direkt kint hagyta a kocsma előtt a biciklit az ajándékkal. És mire befejezte az iszolgatást, ellopták az ajándékot. Hát most, hogy valaki
2: ne
1: aztán...
2: Csak az ajándékot, nem a bicajt.
1: Azt nem, mert nem volt zárva, de az ajándékot ellopták a hátuljáról. Hát igen.
2: Fúj.
1: Aztán, hát jó, most tudom, szürreális a sztori, tudom.
2: Úristen. Atya, úristen, fúj, de gusztustalan.
1: De annyira durva, hogy ez különben simán előfordulhat. Hát honnan tudja az, hogy mi van benne? Ő csak el akarta lopni, nem? Súlyra is volt. Olyan, biztos volt benne, hogy ez valami jó lesz.
2: Te jó Isten.
1: Elég durva sztori. De általában ezeket az ennyire elmebeteg dolgokat általában tényleg az élet írja. Ezeket a szituációkat.
2: Persze, meg ezek megtörténnek
1: most,
2: nyilvánvalóan.
1: Most az a másik, hogy meséli ezt a történetet, azt el nem tudom képzelni.
2: Hát hogy nem meséli.
1: Egyszer, amikor
2: loptam
1: elmentem
2: egy
1: lopni.
2: Nagy ajándékot, hát jó, biztos nem meséli.
1: Amúgy
2: én nem,
1: lehet, lop, nem, mert
2: nem loptam semmit. Most azért én múltkor is hallottam, hogy volt a reggeliben ilyen témátok.
1: Erről. Egy anyacsavart loptam el, ennyi.
2: Én egyszer volt egy olyan, anyacsavart. Hogy véletlenül loptam akaratomon kívül. Középsulis voltam, és mentünk valami osztálykirándulásra, és bementünk egy kis boltba, és ott vettünk
1: egy
2: ilyen, mit a Bravo magazint, meg mit tudom én miket.
1: Igen.
2: És akkor bemúlt a kosárba, és aztán a kasszás a kosaramat így félretette, és akkor, ahogy én szedtem össze a zacsiba a kis cuccaimat, akkor láttam meg, hogy hát a kosár alján ott van ez a Bravo magazin, ennyi.
1: Aha.
2: Hát nem vette észre, hogy ott van, és nem pittyentette le.
1: És akkor utána?
2: Nem ütötte be. Hát és akkor fogtam, hogy beraktam az acskóba, és kijöttem. Ja, ennyi.
1: Na szépen, akkor szóval te tudtad, hogy el fogod lopni.
2: Hát akkor már tudtam, de nem akartam, érted? Nem akartam, rám kényszerítette.
1: De még szólhattál volna neki, hogy bocsánat, ezt nem pittyentetted
2: le. Szólhattam volna, de nem szóltam.
1: De ez pont ugyanolyan, mint amikor többet adnak vissza. És
2: ja,
1: tudod?
2: Én ezt nem szoktam megnézni, mennyit adnak
1: szólsz.
2: Vissza. Különben. Mm-hmm. Most viszont voltam a bankban valami kifizetés miatt, és képzeld el, hogy délután hívott, ez múlt héten volt, és aznap délután hívott egy ismeretlen szám, fölveszem, és így mondják, hogy Lajka Anett, mondom, igen, és hogy hát, hogy volt ma nálunk, és hogy hát, hogy adtunk pénzt, mondom, igen, és tudom, nem értettem, hogy mi fog ebből kisülni, és akkor, hogy hát is, hogy mennyit adtunk.
1: Aha.
2: Hát is, hogy mondom, hogy mennyit, és hogy, de hogy annyit is kapott? Hogy annyit kapott, és én tudom, hogy mennyit kaptam, mert ott meg na kicsit nagyobb összeg
1: volt. 100 ezer fölött számolod, tudom.
2: Nem, hanem ott láttam, hogy mennyit ad, meg megnéztem utána is, meg láttam, hogy milyen címletek voltak. És kezdetben tök kedvesek voltak, azért hívtak föl, hogy nem adtak ki véletlenül kevesebbet, mert hogy pluszban vannak.
1: Ah.
2: Tehát, hogy valakinek kevesebbet adtak, úgyhogy mindenkit végig hívtak, aki aznap járt a bankban. És tök aranyosak voltak egyébként. De szerintem ritka. Imádom ijeszgetni az embereket. Én nem tudom, miért ez gyerekkorom óta ez így bennem maradt, hogy szeretem így, nem tudom, nagymamámat is mindig megijesztem.
1: Azt mondom, hogy imád embereket rugdosni hátulról, azt tudom.
2: Mi?
1: Ma szoktál engem is.
2: Ja, ez csak téged szoktalak.
1: Én cserébe
2: ma meg... is hoztam datóját különben. Múltkor, hogy beszívattam az vekán. Na mindig majd azt is elmesélem.
1: Én meg a lett bakáját szoktam rúgdosni, az fantasztikus.
2: Az első dolog, hogy hát ez, hogy imádom ijeszgetni az embereket, és így 2 éve...
1: Na, mi történt?
2: Jövök itt a Strossmayer utcán, sétálok, megyek. És van egy automata, és látom, hogy egy ismerősöm, akit már külföldön él, és nem láttam legalább egy 2 éve, állott és veszi fel a pénzt.
1: Aha.
2: Tudod, ilyen este fele van, és állott. És én megijesztettem, úgyhogy így odaugrottam, és elkezdtem, nem tudom, szerbül valamit így kiabálni, hogy mit tudom én, ilyen valamit, hogy add ide a pénzt, vagy mit tudom, valami, tudod.
1: Igen.
2: De az a fickó annyira megijedt, úgy megijedt, hogy én úgy elszégyeltem magam, hogy azóta nagyon óvatosan ijeszgetek. Ugye ez olyan, mint amikor a bankban beszélnek hozzá. Most kézzed, ez szerencsétlen, veszi fel a pénzt, én meg odaugrottam hozzá, mint
1: ami
2: kretén.
1: Mi van a datójával?
2: Borzott. Múltkor is hoztam datóját, és mentünk le az Ecivel a teraszra, műsor végén.
1: Ebből mi lesz?
2: Hát nem emlékszel?
1: Nem tudom,
2: és mentél előttem, és én így eszegettem a datóját. És így mondom, kicseszek az Eci, és fel is vettem videóra, amennyi megyünk le a lépcsőn, és mondom neki, Eci, kérsz datóját? És így visszafos, hogy van datóját? Igen, kérek, és oda tettem a kezébe, és az a kis körben nyálazott a mag volt, amit kivettem a számból.
1: Ez igaz.
2: Igen.
1: Te meg a sátai a fantasztikusok vagytok, nekem a rekord az, amit nem hiszem, hogy megtörtént, sátai banánnal megállt az irodánk ajtajába. Hát az mennyire van az én asztalomtól, egy 2-3 méter?
2: Hát úgy, igen.
1: Megfogta, letörte a banánnak a pöckét.
2: Aha.
1: És felém dobta úgy, hogy az méltere prezentása beleesett a kávémba. Onnan! Hát erre mekkora
2: esély volt? Hát de azért, tudod, miért voltunk lőni, tudod, hogy céloz? Mint az állat. Hát a tulaj az el volt ájúva, hogy így mi ez? Mindent eltalált. Hát ez, hogy ő beledobta ezt a kávétba, ez ilyen profi.
1: Amúgy különben nem, de Anett szereti így eladni a történetet.
2: Komolyan, mit? Komolyan.
1: Hát arra jó, hát ez... jó, hát... Játszottam én már mondjuk veled is. Neked ez meg annyira nem megy jól.
2: Mit?
1: Mert innen, ahonnan te őt próbáltad meg bedobni a jogurtos flakot a szemetesbe.
2: Igen.
1: De 30. alkalomra
2: nem
1: sikerült
2: 30.
1: már.
2: Egyszer, egyetlen egyszer volt, hogy sikerült elsőre, akkor nem vetted föl. Különben.
1: Egyszer volt olyan is. Igen.
2: De igen, szóval az egyszer szeretjük szivatni egyébként alapvetően.
1: Mindenki szivat itt mindenkit, így szép az élet.
2: Igen.
1: 2 fantasztikus dolog van az ilyen cseszegetésből. Az egyik az, amikor valaki áll, és megütöd a 2...
2: A térdhajlatát, ugye?
1: A térdhajlatát,
2: nagyon rossz, így volt, összecsuklasz.
1: A másik, amivel meg én szoktam nagyon ritkán bevallom őszintén kínozni Anettet, az pedig az, hogy megy előttem, és amikor lép, akkor így lépés közben meg kell ütni a másik lába irányába a bokáját, és akkor belakad a saját lába a saját lábába. Az,
2: igen. Most ez úgy, hogy én ilyen pici vagyok, ő meg egy ilyen nagy Góliát, és a lába, csak a lába az akkora, mint amekkora én vagyok. Úgyhogy képzeltétek, milyen jó szokott ez lenni.
1: Ez halál. És akkor ilyenkor általában cserébe, amikor megyek le a lépcső, akkor Anett meg rúgdossa a hátam. Így élünk mi.
2: Nem rúg, mikor rúgdostam én a te hátadat?
1: Vagy a lábamat.
2: Maximum ütöm.
1: Vagy ütöd. Ja,
2: nem rúgdosom a hátadat, nem vagyok állat. Most jó, hogy nem azt mondod, hogy ketté töröm a gerincedet.
1: Na, szóval, na, látjátok, így élünk mi. Szépen, boldogan, szeretetben. Igen.

0: Hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
0: Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Amsterdamban megőrült valaki, de amúgy pozitívan őrült meg, mert hogy az emberek felkeltek korán reggel, kimentek a parkolóba, vagy ugye a házuk elé a parkoló autóba, ugye, vagy autóhoz, mert mennek dolgozni, valami. És észrevették, hogy Amsterdamban egy csomó autó fel van tuningolva reggelre. De nem úgy igazából, hanem úgy kartonlapokkal. De ilyen nagyon menően képzeljétek el.
3: Tényleg.
2: Tehát ilyen kartonlapból szárnyak, tudod, ezek a hátsó spoilerek, lökhárítók, az oldalszoknyák, abszolút át vannak alakítva az autók, de teljesen. Néztek az emberek, hogy what the fuck, tehát ez mi történik, mert a rongálást azt ugye úgy alapvetően nem azt mondjuk, hogy megszoktuk, de azt úgy elfogadjuk, hogy valaki kitalált, hogy megrongálja, de miért akarja valaki feltuningolni kartonlapokkal az autót? Hát kiderült, hogy nyilván, nagyon aranyos, kiderült, hogy állítólag ez valami művész lehet, de titkos, tehát még nem jöttek rá, hogy ki, mert túl sok ilyen autó jelent meg, és ezek nagyon jól néznek ki.
3: Régi Passatnál ott így kivágta a lámpának is azt a lovaló ilyen kis bugyát, és akkor ilyen két ilyen kis kerek lyukat vágott rajta, de ez mind nagyon pontosan meg van csinálva.
2: Ez annyira precíz munka, hogy megőrülsz.
3: És tényleg úgy néz ki. Most első ránézésre nyilván látod, hogy kartolat, de hogy így tudod, hogy látná is benne fantáziát, hogy ezeket az autókat ilyen irányba lehet, hogy érdemes lenne, hogyha ilyen nagyon vagányok lennék, meg ugye kicsit inkább talán a 90-es évekre hajoz ez nekem. Nem tudom, miért, nekem így van a fejem, vagy ez ilyen kicsit ilyen retro, de alapvetően nagyon jó stílust fogott.
2: Abszolút nagyon jó, ne ügyeskedj, és nem csak ilyen szárnyakat tesz rá hátra, valamelyik autónak a tetején van a szárny, az nagyon
3: vicces.
2: Igen, meg vannak ezek a nagy...
3: Minden karton.
2: Meg ezek vannak ezek a nagy légbeömlők rajta, tudjátok, a motorháztető, amit akar. De... Jó, egyedül egy Volkswagen Polo az nagyon Gedzsován tuning, tehát az nagyon ronda. De a többi az menő.
3: Az a kis motorháztetőn található kis dobozrész, az is ilyen nagyon basic, tehát hogy így...
2: Ez ronda, de a többi az jó.
3: Eljött az autó sem jó alapanyag, feltétlenül fogalmazunk.
2: Hát azért láttam különben nagyon szépet már.
3: Amíg ez a Nissan se egy világbajnok itt a következő, a Polo
2: után. Én azt nem is látom.
3: Ez a kis, valami Nissan, kis városi autó, régebbi, ez ilyen 90-es évek végé lehet stílus alapján. Hát most az sem annyira... Ebből látszik, hogy nem tuningolható. Hát tehát végül is, ha már...
2: Ez nem igaz. Minden tuningolható.
3: De hát nem tudom. De akkor ez nem lehet, hogy akkor egy konkrét irányvonalat vetít előre, hogy akkor tudod így, hogy néznek ki. De jó, mondjuk lehet, biztos lehet ezt jobban is csinálni.
2: Jaj, hát hogy ne lehetne jobban csinálni? Hát, fantasztikus. Hogy azok, akik kreatívak, és akik ebben a világban vannak, hát ezek őrült dolgokat tudnak csinálni. Hát manapság ma annyira nem divat ez, mint régen.
3: Nem is megy át, ugye? Technicskin.
2: Hát egy része átmegy.
3: Ha nincs leattesztálva.
2: Na igen, ez a
3: trükk. Attesztálás.
2: Ez a trükk. Hát régen szabad volt mindent csinálni, neked nagyon érdekes élmény volt az, amikor kint voltam péntek este, ugye a tipikus autó és motor gyülekező helyen, és jött egy-két ilyen, vagy három ilyen tuningolt autó, így most, így 2025-ben. Tudod, hogy szól benne a zene, le van ültetve, van benne neonfény, van benne minden, ami kell, és akkor tudod, néztem, hogy így, csű, de régen láttam én már ilyet. Azt gondoltam, hogy ezek már is tűntek teljesen. És így igazából nem is látunk napközben ilyet, hanem ezek így estei előjönnek, előbukkannak. Hát nem tudom, abban az időben, amikor a Fast and the Furious filmek megjelentek, akkor azért az őrült mánia volt, és őrült mindenki. Emlékszel akkor, hogy a divatban az például, hogy az ajtók oldalára kellett ragaszgatni ilyen kis feliratokat. Meg ilyen kínai jeleket, meg akkor tudod, ilyen leves recepteket ragasztottak az emberek, mert nem tudta senki, hogy mit jelent, érted? Most én mondtam valamit, tehát most fogalmat sem volt, hogy ez a kínai jel mit jelent, csak ráraktad be, jó néz ki.
3: Igen.
2: És volt Szabadkán, nem tudom, láttátok-e, vagy volt egy Hyundai coupé, az nagyon durván meg volt csinálva. Az pont olyan volt, mint a Fast and the Furious-ből jött volna ki. Az nagyon komoly volt. Hát mi pedig mit tudom én? Nekem volt egy haverom, akinek fantasztikus volt az autója, nagyon durván meg volt tuningolva, és én úgy igazából a közelemben, a környékemben úgy annyira nem is ismerek olyat, aki nagyon durván tuningol autót.
3: Nem is menő az most már egy kicsit talán ez a benyomásunk.
2: Komplikált. Nem? Szerintem az a baj, hogy komplikált.
3: Hát igen, és akkor ebből meg ugye következhethető az, hogy akkor nem fognak bele az emberek. Ha valaki belefog, az nyilván ugye próbálja ezt egyszerűbben megoldani, és az egyszerű, ugye az, ami régen megvalósítható szintű tuning volt, adott esetben egy spoilerrel, ilyen leeresztett ilyen kis ezekkel az oldalsó szoknyákkal, vagy előrés az előkhárítónak a kis felpuffasztása, vagy így fogalmazzak, hogy ilyenekre láttunk példát, és akkor tehát az a fajta megoldás, azon most így utólag így, nem tudom, hogy ilyen megjelen az utcán, amit szoktam, nagyon elvétve lehet látni, talán egy Renault Twingo az, amit így látok, egy kicsit ilyen tuningolva, néha nagyon hangosabb bufog benne a zene. Ez az a régi Twingo egyébként, igen. Ilyen ez a kereklámpás, én nagyon kipróbálnék egy olyat, valamiért nagyon vonz az a típusú autó, és akkor arra mentek neonfények, lehet, hogy lökhárító is kövérítve van most már valamilyen szinten, ugye talán spoiler is, meg mit tudom én, de azzal kapcsolatban is már van egy ilyen érzés, hogy ilyen, ez a kicsit az a trash művészet, de persze lehet ezt jó is csinálni, de feltételezem, hogy hogyha most például az amerikai filmeket, hogyha alapul lehet venni, és ha Amerikában létezik egy olyan országban, vagy olyan területen, ahol tényleg ilyen no limit pénz van, és az emberek szánnak is rá, meg vannak, de amúgy meg van, igazából most gondolkodom, így, hogy beszélek róla, ugye a history, meg nem tudom, ezek az adók, azok rengetegszer tartalmaznak ilyen tuning műsorokat is. Tehát vannak ott szerelőműhelyek, akik profik, úgy építik át neked, ahogy csak akarod igazából, igen. És ez mindig ilyen elképesztő minőségi munka lesz. Na az jó, az egy komoly szín már. Igen. Csak igen,
2: kerül.
3: Nincs vége gyakorlatilag.
2: Tehát nagyon
3: eltökéltnek, meg anyagilag biztos talpon állónak kell lenni ahhoz, hogy de akkor belemenj egy ilyenbe.
2: De hát alapvetően egy autó mindig sokkal szebb. Most akinek ez fontos, tudod, egy csomó embernek ez nem fontos, de vannak ezek az ilyen, még élnek a földön, meg itt a környéken, még páran, akik még ezt szeretik. Egyértelműen nagyon szép alufelni, és az autót kicsit leültetni, teljesen más autót kapsz. Teljesen más az autó.
3: Apróságok mennyit
2: számítanak. Én emlékszem, hogy egyszer volt egy budapesti csajom, és akkor mentünk valahova, és nekem akkor nagyon régen egy Fiat Bravo-m volt, ami ugye majdnem úgy topra volt gyárilag rakva, de hát a full extrás volt, ugye ott a sárga bőrbelső, alufelni, metallic szín, ami nem tudom én, tudod, megcsillan a fény, akkor húz egy kicsit a lilába, meg ilyen, tudom, vagy nem tudom, valami ilyenbe. Szóval ilyen fullos volt az egész, ugye régen emlékszel, hogy divat volt, ez az autó olyan volt, hogy ahogy a kijelzők, az óráknak a hátlapja fehér, nem pedig standard.
3: Igen.
2: Tudod, hogy tele volt ilyen cuccokkal, és ővele mentem egyszer valahol Szegeden, és kifordult egy ugyanannak az én autómnak a full basic változata. Tehát nem metallic szín, hanem ilyen lábos kék, valami sötét lábos kék, nem volt rajta alufelni, fekete vasfelni, stb. És mondta, hogy Jézusom, milyen ronda ez az autó. Hát mondom, ilyen beülsz. Hát ez nem ugyanaz. Hát mondom, de. Hát de nem. Hát mondom, de ennyit számít a felszereltség.
3: Hát igen.
2: Igen, mert nem klasszikus ülés, nem tudom én kockás mintával, hanem bőrülés. Nem tudod, sima szín, alumínium.
3: Sosem értettem, amikor gyári üléseket ilyen elképesztő mintázat.
2: Ja, ezek a mintázat, én se értem.
3: Ez elképesztő, hogy bébi, hogy történhet-e. Tehát annyira egyszerűbb lett volna, csak tudod, egy ilyen, egy szín.
2: Ennyi.
3: Nem kell mintázat, nem kell tarkaság bele, nem tudom, tehát hogy így nem értettem ezt a megfontolást. Ezek a régi buszok meg vonatoknak az ülése, nagyon sokszor ugye erre hajazott.
2: Ja, hát az is
3: mi volt erre szükség?
2: Az olyan nézésük volt, hogy éppen olyan anyagot használtak, ami éppen volt, de ez nem igaz, mert annyi kellett belőle, hogy biztos az nem volt csak úgy parlagon.
3: Igen.
2: Kitalálták, hogy a színes háromszögek lesznek jók. Hány ilyet láttunk már?
3: Csodálatos buszokon. Talán ez lesz a legjobb megoldás.
2: És mondták,
3: egy kocsihoz tudom elképzelni ezt a végtelenül ronda mintázatot az ülés borításon, ez pedig a Fiat Multipla. Uff. Tehát ott szerintem éltek ott is a lehetőséggel. Mint láttam is volna, mert még a belseje is ezáltal ilyen rettenetesen ronda volt, de hát ott a külső is ugye ezt sugallja. Aztán... Tehát, hogy ezt várod, miután beültél. Hogy tényleg minden legyen ilyen csúnya.
2: Meg ugye van ez én értem a logikát, hogy miért akarták ezt csinálni, és én nem tudom igazából eldönteni, hogy ez jó-e vagy nem. De ugye a Golfoknak, és ráadásul a GT Golfoknak van egy tipikus ilyen kockás mintázata az ülésnek. Általában a széle bőr, a közepe pedig ez az ilyen kockás minta. És akkor van ezek a például, ez a Golf 7-es GTL-be láttam, ami ilyen hibrid, ami úgy néz ki, mint az állat, 200 nem tudom hány lóerő, szuper minden, és ebbe a relatív új autóba visszahozták ezt a kockás ülést, hogy retrósítsák. Én értem, de ez, én nem tudom, szerintem ez így, halkan mondom, nekem így elsőre ez így nem tetszik. Valahogy nem stimmel ebbe az autóba. Tehát beülsz egy ilyen valami szép autóval pár éves kocsi, vagy most nem tudom, most lehet már mondani, mert nekünk még a 2016-os, 7-es autók azok újak. Szóval, hogy érte most beülsz egy olyanba,
4: és akkor... Nincs is gyakorlatilag.
2: Gyakorlatilag. És akkor tudod, ilyen kockás ülés.
3: Az fölött veszel, akkor a jövőből vásároltál autót.
2: Hát az már olyan, igen. Hát az fölfogadatlan, hogy vettem egy autót 2020-as, mondom, az már
3: nekem a fejemben még mindig egy kicsit az van, tudom, hogy ez most már kicsit ilyen úsdi kezd lenni, de ez a 2011-es év, nekem az is, tudod, ez vagyok a fejemben, az az ilyen, lemegyek
2: az már azért kezd, az már kezdőregecske lenni.
3: Világos.
2: Nekem valamelyik nap esett le, hát nekem, én nem tudom hány éve vettem ezt az én autómat, már régóta, nem tudom, lehet, hogy 6-7 éve, ilyen soha nem volt, hogy ennyit vezetek egy kocsit. És éppen számolgattam, hogy várjál, mondom, ilyen régen, mert hány éves ez? És bizony, hát ez is 11-es, én bevallom. 11-es, úgyhogy hát lassan itt az idő, hogy majd elváljunk, mert hát azért elég volt.
4: Igen.
2: De, az az, de hát, másik oldalon meg nincs érted semmi baja, meg most igen, múltkor meg, nekem jött egy báger, most bejelentkeztem, hogy fessék, majd kiderül, hogy mikor szóval, most be is festik az egészet, vagy most a jó nagy részét, úgyhogy igazából így semmi baja neki, csak hát nem tudom, hogy mikor jönnének majd ki rajta a gondok. Gondolom, hogy pár éven belül azért jelentkeznének a dolgok rajta. Frasztok.
3: Lehet, nem tudom. Nem tudom, de hát annyira régóta, vagy hogy mondjam, tehát én legalábbis mindig használt kocsikat vezettem, és előbb-utóbb megszokod azt a körforgás, hogy időről időre valami elcsesződik rajta, elviszed, megjavítod. Tényleg, tehát alkatrészeltetés van.
2: Az újnál is van, Zoli.
3: Mesteremberek most már az egy ilyen lassan, aki komoly műhelyet tart fenn, az már a felső 10 000-hez tartozik, ugye ebből kifolyólag, hogy mindenki használt kocsikat tud leginkább megengedni magának, ugye ezeknek a fenntartása, szinte az oroszlán részét a munkájuknak ezt teszi ki. Ezzel nincs semmi baj, vagy megszoktuk igazából ezt, hogy tudod, így működünk, hogy akkor...
2: De te most azt gondolod, hogy mi olcsóban megúszszuk, ez nem igaz?
3: Nem is gondolom ezt, de hogy így, tudod, tehát, hogy...
2: Vagy mire gondol? Nem, hanem az, tehát, hogy... Te tudod, de az meg, hogy a márka szervizbe meg elmész
3: egy... Nem utána számolni, mert most oké, te egy új kocsinál, most bocsi, tudod, gyakorlatilag garancia alatt van, mentesülsz az ilyen költségek alól, stb. De hozzáfizettél 10 000 euróval többet. Érted?
2: De pont ezt rosszul mondtam neked, hogy...
3: Tehát, hogy szóval... hol anyagilag, most mit tudom én.
2: Nem
3: tudom.
2: De nem az a trükk, hogy mennyibe kell az autó, hanem hogy például azzal nem számolnak sokan, és most csak bedobok valamit, hogy akkor azt márka szervizbe kell vinni. Csak nekem van haverom, most nem mondom, hogy melyik márkát vette, de van haverom, aki elment az első szervizre, és akkor azt mondta neki, hogy az első kis szerviz 600 euró. És akkor mondta, hogy de mié? Mondták, hogy hát azért mennyi. Uh-huh. És akkor mondta, hogy ja, hogy azt mondja, ahhoz, hogy garanciában legyek, ide kell hoznom, és akkor így fogtok majd lehúzni végig. De ez nem lehúzás, ők ezt hát ennyi. Mondjuk lehet, hogy nevezhetjük lehúzásnak, mert ez ennek töredékei csinálják meg reálisan, de mindegy, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor ezt eladja, és akkor inkább veszünk pár éves kocsit, akkor nem, amire már nincs garancia. De hát, hogy igen, jócskán igen. Odafizette azért, hogy garanciád legyen, ezt akarom mondani.
3: Persze, tehát ki van ezt találva, ugye, amit szokták mondani. Szóval, hát most mindenkinek a maga döntése, meg persze az anyagi lehetőségei diktálják azt, akkor mire tud...
2: Nem lehet általánosítani, mert franc tudja, hogy a többi némi van, én egy-kettőt tudok, az tényleg mondjuk szexi, de hát most a franc tudja, lehet, hogy a többi az nem, nem tudom.
3: Ja, ja.
2: Tény, hogy nem bír vetekedni, amikor meg nem is szabad összehasonlítani, különben egy most mondok egy sufni mestert, érted? Aki lehet, hogy hátul a garázsában.
3: Szóval eltűntek, nem?
2: Meg egy nagy márka szerviz. Nem tudom igazából, én nem voltam ilyen régen, hát, de biztos van még valahol, franc tudja.
3: Azért sem feltételezem, mert tudod, előbb-utóbb, hogy mondjam, tehát most már ugye a modern technológiája, de technológiának köszönhetően. Mire értesz, Robi?
2: Dobáld el, Robi, azt, hogy rengeteg ilyen sufni műhely van.
3: Nekem az volt a benyomásom, hogy mindenkinek ugye el kellett kezdeni, egy kicsit felfejlesztenie magát ugye felszereléssel kapcsolatban, tudásban is nyilván, hogy fel tudjanak zárkozni a mostani megoldásokhoz, ami adott esetben, vagy amit igényel egy modernebb autó, aminek már számítógépes
2: rendszer
3: van.
2: Hát ezt gondoljuk mi tovább. Most a franc.
3: Lehet, hogy tévedek, nyilván ott vannak még mindig az old school alkatrész, ami nem változik az autóknál, nyilvánvalóan, vagy nem olyan módon, hogy
2: amit akkor... Amit a dugattyú ugyanúgy van benne, ugye?
3: Igen. Ilyenekre gondolom. Hát mit tudom én? Nem tudom. Na mindegy.
2: Mindegy, igen. Tihi azt mondja, hogy ő maga csinálja a kis szervizt. Hát amúgy igen.
3: Ez én is úgy megtanulnám. Viktor is magának csinálja, most üzente meg neki.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Azt a mindenit, ügyes.
3: Időt spórolsz.
2: Aha.
3: Nekem az a bajom, hogy én megtanulnám, akkor nekem ez egy ilyen bemagolás szintű megtanulás lenne. És az a baj, hogyha véletlenül mellé nyúlok, hogy valami tudni, hogy kárt okozza, kárt tegyek abban a járműben, én ettől félek, csak mert olyan szinten nem értek hozzá, és hiába olvasték utána, nekem milliószor elmagyaráztak, hogy a benzinmotor működés, a legegyszerűbb dolog a világon, a legegyszerűbb, megmutattam, és értem, tudom, és értem is ezt a hozzáállást, hogy miért gondolja ennyire egyszerűen, mert valóban egyszerű és logikus, megnézem, rájövök, hogy értem, hónap már nem emlékszem rá. Nem tudom mi, nem marad meg. Tehát, hogy így nagyon érdekes, de na mindegy, ezért nem merek nagyon belemenni ezekbe a dolgokba, ha bár nyilván ezen is tud spórolni.
2: Biztos, és akkor ti hírja, hogy azt mondja, van egy nagyon jó gyermekkori barátom, aki megmutat mindent, és akkor utána már nyilván megy magad is. Azt mondja, hogy hát automechanikus az... Nem, pénz. Aztán a másik hallgatók írja, hogy amikor új autót veszel, volt pénz majomra, legyen banára, és ha volt pénzed, és ennyire igényed az új autót, akkor tűld a szívárti 600 euró a kis szerviz. Ebben is van valami, de én nekem szívem szerint az lenne, hogy ha vennék egy új autót, akkor azt várnám el, hogy én kifizettem ezt a 30-40 ezer eurót, mert ugye annyi manapság már egy kocsi, vagy mit tudom én, 20. Ott igazából 20 és 40 között van a legtöbb, amit itt látunk az utcákon, hogy akkor nekem 5 évig ingyen csinálják. Tehát ennyi pénzt csináld ingyen. Ja, tehát nem az, hogy van pénz majomra, legyen banánra, és nem. Én a majmot akarom megvenni banánnal.
3: Érdekelne, hogy megkérdezek majd egyszer valakit, együtt. Aki érintett ebben.
2: Hogy?
3: És már nem lesz rá idő, hogy megvárjuk a válaszaitokat, de amikor veszel egy új kocsit, na, akkor az milyen tétel annak? Tehát akkor rászántál 25 ezer eurót mondjuk, és akkor megpróbál tartani ezt az ütemet, hogy akkor viszed, akkor garancia, minden érvényes rá, ingyenes szervizek, vagy, ugye, elvileg, nem tudom én.
2: Tehát ingyenes szervizek?
3: Nem ingyenes, akkor azt a szervizt fizeted, de hogy utána legalább benne tudsz maradni ebbe a körforgásba, hogyha fontos valakinek az, hogy új autót vezessen, és kell ez az élmény, hogy akkor utána mekkora veszteséget tudsz átállni, miután lefizetted, letörleszted a magad részleteit, és akkor mindszer a következő. Ugye sokan praktizálják ezt, én ezt Magyarországon láttam még régen.
2: Ja, ez a kiveszed, beveszed?
3: Igen, tehát hogy veszel egy újat, belement a 100 körüli 1000 kilométer, leteszed, addig letörleszed, valahogy ki van számolva, veszed az újat.
2: Nem számoltam.
3: Mekkora veszteség van ott, megírja így beleforgatni, mert a tőkét, érted? Jó ez, nem jó, most... mit én most nem magamról beszélek, nem azért, mert nem tudom, azzal nyugtatom magam, hogy nincs pénzem újra, és akkor nekem jó a régi, de én tényleg vagyok, én aztán tényleg nem vagyok egy ilyen nagy automániás, tehát hogy nekem
2: egyszerű
3: tényleg jó
2: a régi, csak... De hát, hogy tök mindegy, hogy most nagyon jó munkájed van, vagy legyen az, hogy van egy céged, és arra írod rá, tök mindegy, ha eldöntöd azt, hogy nekem havonta ez a 400 euró olyan szinten mellékes, hogy ez lesz az autóbüdzsé, onnantól kezdve csak az pörgeted, és onnantól kezdve nem érdekel.
3: Aha, tök az így működhet.
2: Három évig vezeted, visszaadod, kiveszed az újat, vezeted, leadod, vissza, kiveszed az újat, vezeted, értem, leadod, értem. Visszalátál. Most ez nagyon egyszerű logikával. Nekem ezt így mesélte egy-két haverom, aki mondta, hogy ebbe így kell gondolkozni, de mi nem ezt szoktuk csinálni, hanem teljesen másképp. Na mindegy, szóval, hogy ez akkor egy állandó költség, de akkor nyilván olyan életet élsz, hogy állandó jön a bevétel is, szóval, hogy akkor ez egy ilyen körforgás. Nekem egy ismerősöm mondta, hogy vett egy szép nagy autót, és mondtam, hogy wow, mondom, ez igen. És akkor magától elkezdte mesélni, hogy igen, ezt a cégre vettem. Ez azt mondja, mert nem tudom én 7 vagy 800 euró, mert ezt igazából meg se érzem. Hát most nézd, hogyha ő azt meg se érzi, akkor vegyen olyan mire? Autót, hát akkor
3: persze,
2: vegyen,
3: érte?
2: Most,
3: persze.
2: Ha meg valaki megérzi a 100-at, vagy ez? Az 50-et,
3: jó lehet ez. Van, hát akkor...
2: Szóval ez ilyen, mindegy.

0: tanál hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Az egyik ismerősöm most hülyéskedik, hogy ő például a szellemektől fél, és akkor nekem erről mindig az jut eszembe, amikor te nézted a Terminál című filmet a Tom Hanks-el?
3: Néztem.
2: És akkor
3: igen.
2: Nem tudom, hogy megvan-e neked, van az a pillanat, amikor mondják, hogy mi nem tudjuk csak úgy kiutasítani. Uh-huh. De mondja azt, hogy fél visszautazni Krakóziába, és akkor meg tudjuk, vagy hogy volt, vagy akkor tudjuk megoldani azt, hogy ne utasítsuk ki. Uh-huh. Azt hiszem. Hanem, uh-huh, hogy akkor valamilyen, és akkor mondja, hogy de nem félek visszamenni Krakóziába. Azt mondja, de azt kell, hogy mondja. Azt mondja, hát de van csomó minden, amitől félek. Félek farkasember, félek szellemek, meg van ez a jelenet, és akkor nem ment át. Annyira nem ment át.
3: Farkasember, hogy én is félek.
2: Hát de farkasember nincs.
3: Hát mindegy.
2: Szellem, meg mit tudom én. Tapsi. Remélem, hogy nincs. Remélem. Hát igen. Én mondjuk egyszer azért megijedtem, mentem azon valami buli után a lakásba. Érted? Ezt meséltem neked? És ez, de este nem. Van, érted? Valami fél egy, vagy mit tudom én, vagy az már hajnal, vagy az hogy kell mondani? Este. Fél egy. Nyitom azt az ajtót. Nekem sosem volt meg az a mágnes utca, amit oda kell érinteni, szóval mindig kulcsa nyitotta. Kulcsa nyitom az ajtót, és valami hangja. És
3: így, micsoda,
2: mi, Jézus, de most ez halál komolyan. És ugye csak az épület előtt van fény, ugye? És oldalra nézek, hogy jön ez a hang, ez a gyereknevetés, és egy, egy valami 7 éves gyerek lepellel a fején, rohal az utcán.
3: Mi? Micsoda?
2: Be abba a lakásba, én is vagyok.
3: De és hol ez Szabadkán?
2: Persze, és így mondom, hogy így,
3: mi Halloween volt, hogy mi?
2: És aztán az a baj, hogy én ezt a gyereket nem egyszer láttam, de várjál, most ez nem az, hogy valami trippelek, de ez a gyerek ott élt. Csak nem értem, hogy időnként mi jelenik meg ez a gyerek maga, éjfél, meg egy között. Hát kik a szülei? Ebbe ez a félelmetes.
3: De hány éves? 7 éves?
2: Szerintem 7 vagy 8. Gyerek, kis gyerek. Ez mit keres ilyen? Vagy már az is gondolkoztam, hogy lehet, hogy különben a lakásodnak a szülei és három utcába, vagy három házzal, meg a nagymama, és akkor csak visszarohan este, vagy
3: hát
2: erre valami magyarázat kell, hogy legyen, amit én sose nem kaptam meg.
3: De normális állapotban van a gyerek?
2: Abszolút, persze. Mindig is vidám. Azért rohan, mindig rötyög meg rohangál, érted? Csak az akkor este így debütálni azért, az mit tudom én. Érted, ez nem semmi. És akkor tudod, ráadásul úgy tudod, hogy fehérlik valami, jön a fény fel, és rötyög. Te meg azért nem vagy éppen toppon 100%, őket nézed, hogy próbáld felfogni. Mi történik, érted?
3: Uram, Isten, Zeciát, én ott így kész. Szerintem én ott összes nem volna a bejárat előtt is viszlát.
2: Ennek teljesen semmi értelme nem volt, igen. Úgyhogy azt a kutya...
3: Jézus, kutya, lisba bőrös lettem. Én nagyon ijedős vagyok, de nekem már ugye már hányszor volt az, hogy tudod így recseg micsoda? Valami a padláson, mert nem tudom, hogy én az ilyenektől olyan szinten kikészülök.
2: Voltak mennyéteid, ugye? Mert az de nagyon jó.
3: Mennyét? Nem volt nekem mennyétem, hogy fogalmam sincs. Nem tudom, hogy mi volt. Valami volt a padláson. Most már hál' Isten nincs. De hogy vannak egyébként meg olyan periódusaim is, amikor van, hogy éjszaka mondjuk hallok valamit.
2: Na.
3: És fölkelek, és nagyon meg vagyok ijedve, de úgy vagyok megijedve, hogy én most kiderítem, hogy ez mi, és képes vagyok kimenni.
2: Na és mi, egyet mesél, mit
3: semmit fogalmam sincs, semmit
2: kiderítetted a semmit?
3: De hogy kimegyek, de hogy kimerek menni.
2: Ja, kimersz
3: menni. Van, amikor
2: menni.
3: Meg csak így jaj, kit hívjak fel?
2: Jaj, nem emlékszem, nem tudom, hogy én ilyen teljesen indokolatlan jöttem izgalomban, mert hogy az van, hogy a családi házba nem tudom hány évvel ezelőtt, tehát még ott szeretünk riasztó. A riasztó az olyan, hogy bemész, akkor tudod, van pár másodperc, és meg kell nyomni gombot, különben riaszt. És tudod, egyik este, tudod, bekapcsoljuk, és így föl kell, valami úgy kellettem föl, hogy végre, mert most leszávolok azzal, és be van kész, egy baseball ütő, megyek, de ez hülyeségben különben, simán lehet, hogy a pisztoly van, azt meghalod. De minden, valami jó ötletnek tartottam. És mondom, hogy megyek le, tudod, fő vagyok itt, és mondom, meg van az a hang, az még jobban, hogy főspanol, tudod, mert visít minden.
3: Ugyan, ne hülyeskedj.
2: És így lemegyek, és így bevágulok az előszobába, ahogy van ez a cucc, és így tesó meg a tüvölt, hogy a rohadt riasztó, nem tudom kikapcsolni. És így mondom, hogy hát csak te vagy, apád fülét, megnyomta és kész, úgyhogy nem volt betörő, csak a tesóm nem tudta a kódot.
3: Jó, hogy nem ütötted le szegény.
2: Nem, de hát nektek is van.
3: Nem lenne több adventi vásár.
2: Vagy nektek van, vagy csak beszéltetek róla? Van olyan?
3: Van, hát most mindjárt bemondom a kódot is.
2: Hát a kódot nem kell, hogy bemond, csak ennyi, hát ennyi. Szóval van. Sose volt ezzel még gond. Hát jó, van, oké, nem érdekes. De figyelj, hogyha az az igazság, hogy nagyon kicsi az esélye, de most reálisan. Most, hát remélhetően nem fog betölni hozzá senki. De magadnak azért nagyon gyönyörű pillanatokat tudsz okozni ezzel, amikor hazamész és marjasztod. Hát ez állandóan, ez a nyomkodni, nem nyomkodni. Egyik közös barátunk járt úgy, hogy ő meg össze van kötve a nem rendőrséggel, de ezzel a központtal. És akkor ő pedig ment a szülei házába, és olyan régen volt, hogy nem is kapcsolat, hogy a szüleidé tényleg van riaszt, hogy nem tudta, mi a kód, érted? Jó. És akkor ott áll, és neki lenne dolga, de itt ott visít mindaz, de olyan hangerő, vagy megőrülsz, és most fel kéne hívni, akkor próbált rájönni, hogy van, föl van-e írva, vagy ki az, akinek jelentkezni kell, akkor nem tudom, ezek jöttek, nem jöttek, le kellett, hogy állítsak, a központból kikapcsolták a riasztot, nem katasztrófa. Jó dolog a riasztó amúgy. Jó dolog, nagyon.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és
0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik.

0: Van 1887.
1: Hét óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Mannon reggeli. Jogában áll hallgatni. Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Gyerekek és a lóviát, haláli, most eszembe egy sztori, nem tudom, te jártál-e már így. Ezek, hogy gyerekként találsz pénzt. És akkor a tengeren sétáltunk valahol, nem tudom, hol volt, a Szutóborra, vagy valami ilyesmi. És a sétányon mentünk, és találtam 20. Mi lehetett akkor, az márka? Biztos.
2: Lehet, igen.
1: Tudod, még egy Krisztus előtt születtem, szóval akkor még márka volt. És akkor felvette 20 márkát, képzeld el. És mondtam, hogy aja, találtam 20 márkát. És a tesóm is, oh, mit találtál? De kicsik voltunk. De kicsik voltunk. Mondtam, 20 márkát. És akkor azt mondja, tedd el, nem eséltek el senkinek, tudod.
2: Ki mondta, tesód?
1: Anyám, tudod, ja? Nem mondjátok senkinek, tedd, de azt, ha, hát most mit mondjon, érted? Te is mit mondanád? Nem, majd keressük.
2: Eddig az Eci eddig visszafolytott, elfolytotta magába ezt a történetet. Miért? Most így

0: 35 évvel később végre elmondhatja, igen, hogy szaláthús márkát szutom.
1: Persze, de várjál, mindjárt mondom a sztorit tovább. És persze, hogy a tengeren ugye az olyan, hogy valakivel együtt jöttél a buszon, valakit nem tudom, ismersz régebb, ott te valakivel megismerkedsz, stb. Na minden is, és sétálunk, ugye, hogy most hát nem azt választottuk, hogy megkeressük a tulaját ennek a
0: húszra. Hát de hogy keresed meg? Ilyenkor nem lehet a pénzem
1: megtalálni a persze, tulaját. Nem, mondod, te, de hallgass, majd beszél rajta a fagyit, mit tudom. Ja. Még tovább találkozz az első ismerőse. Sziasztok, mi újság, tesó? Peti talált 20 márkát! Eddig bírta magámat eltenni. Eszem a szívét.
0: De ez hozzá,
1: hozzá kell tenni, hogy a tesó az rendkívül, ezt meséltem, mondok, és rendkívül aranyos kis kerekfejű gyerek volt, tényleg, szóval egy beadasztó aranyos, és kezded ezt, amikor így mondja, így összeszorított kezekkel, talált 20 márkát.
0: De cuki.
1: Ez ilyen cuki. Úgyhogy igen, van ezek a hatalmas örömök. De azért őszintén mondom, én nem sokszor találtam pénz utcán, pedig őrű sztoriai vannak az embereknek.
0: Képzeld, én sem. Találtam, hát nem olyan rég, hát talán egy éve kb.
1: Na mennyit vad be?
0: Hát az volt egy ilyen, nem tudom, 900 valamennyi dinár.
1: Bár jobban mondjuk
0: itt zárójel... Itt a központban. Mit akarsz a zárójelben mondani?
1: Tök védén, neked nem kell találnod pénzt. Most mesített, hogy másfél éven keresztül valaki folyamatosan utalt 8000 dinárt, úgyhogy nem tudta,
0: de nem
1: ki
0: folyamatosan,
1: az.
0: Csak így pár havonta. ez olyan, mintha találtam volna.
1: Ez ilyen modern fajta, ezt úgy találod, hogy valaki...
0: Igen, hogy így véletlenül valaki utal. Én nem tudom, nem mindegy.
1: És Anett mindent megtető rájön, hogy de ki ez, aki nekem utal, de nem, lenyomozhatatlan.
0: Szegény ember, lehet, hogy valami számlát akart befizetni, az nem kötött ki a pénz, és lehet, hogy már áram nélkül otthon, vagy nem tudom.
1: Az is gondolkozik, hogy hova ment a pénz?
0: Hol a pénz? Én meg
1: igen. Zoli, tartunk egy görbestét, megint megjött a nyúcas. Ezt már elverjük.
0: Igen. Úgyhogy én 900 valamennyi dinárt találtam, itt nem messze a Pannontól egyébként, pont
1: mire
0: mentem.
1: Mire kőtötted?
0: Hát tehát úgy történt, hogy kimentem kajáért.
1: És
0: vettem giroszt.
1: Aha.
0: Vettem két giroszt a Zolinak is. Hát a Zolinak is. Aha. És jövünk vissza fel, és hú, már kiszúrtam messzire, hogy ott van valami pénz. Ez mindig annyira kínos fölvenni, tudod, hogy mit tudom, hogy most azt látja. Én nekem az nagyon kellemetlen. És akkor tudod, úgy oda álltam így mellé, már cipőmet majdnem ráraktam, és akkor lehajoltam, és fölvettem, és akkor így zsebre vágtam, és akkor pár méterre arra belevettem, és megszámoltam, hogy mennyi volt. Hát kb. Nagyjából ennyibe került a kaja.
1: Ugye
0: egyébként. És a Merset talált egyszer az egyik bevásárló központ parkolójába. Most nem tudom, hogy ő vagy a Marci talált végül is 720 dinárt. Aha. Na, azt azóta emlegetik, csak már nem tudom, annyira vehemensen mesélnek mindig erről sztoriról, hogy igazából nem tudom tenni, hogy melyikük találta, de mindegy, a fiúk közül valaki. Egyszer, amikor kicsi volt, hát most kicsi, középiskolás, már nem kicsi, akkor mentem gombosan ott a központba a postára, és ott láttam lent a földön, fú, valami pénzt.
1: Uh-huh.
0: És tizen pár ezer dinár volt, de hát bele volt csomagó egy ilyen kis papírba, és akkor ott látszott, hogy kié, tehát ilyen nyugdíjat vett fel egy néni, és akkor én megkerestem ezt a nénit, és odaadtam neki. Úgyhogy jó fej voltam, és apukámnak volt egy nagyon durva sztori, a gombosom. Még nem abban a házban lakt. Még most még egy sztori eszembe jutott. Na, de ezt már meséltem meg a rádióban. Na, nem ott laktunk, ahol most, hanem még a régi házban, és ő kilépett, indult dolgozni. És kilépett, és talált, mit tudom én, hát most ez rég volt, én mit tudom én általánosul is voltam, találtam, nem tudom, pár száz dinárt. És megy biciklibe a munkahelye felé, és így látja, hogy így, jé, ott is van egy pénz. Meg ott is van. És igen, az útvonalon végig volt szórva pénz. Rengeteg pénz, képzeld el. Hát valaki, én nem tudom, hogy mit csinált, valakinek a zsebéből elkezdett kihullani, lehet, hogy betette, csak tudod, zsebre vágta a pénzt, nem tudom.
1: Yeah.
0: És én magam, mint a hüvelyik matyiba, amikor mennek a kenyérmorzsa után.
1: Ment a pénzmorzsa után.
0: Ment a pénz után, és így nagyon durva. Tehát ő nagyon sok pénzt talált.
1: És aznap annyi pénzt talált, hogy ezzel le is tette az új ingatlanotok alapjait.
0: Nem, de annyit nem. Igen, fölmondott is, azóta nem igen dolgozik. De...
1: Bevett húgaire, fölmondok, vége az egész történet.
0: A másik nagyon-nagyon durva sztori, az itt történt Szabadkán egy barátunkkal. Talált egy táskát.
1: Opa.
0: telepénzed. Ez olyan, mint a filmekben, no, de euró.
1: Tehát, hogy ez ilyen... elmesélni?
0: Elmesélem, mert majd meglátod, hogy miért mesélem el.
1: Na, figyelek.
0: Nagyon, tehát, hogy ott az ő utcájukban találta ezt a pénzt.
1: Durva.
0: Sok, tehát ez ilyen több 10 000 euró volt abban a táskában. És akkor valahonnan ő, én nem tudom, hogy honnan, de igazából, amikor ő meglátta ezt a táskát, akkor már tudta, hogy kié. Hogy most lehet, hogy ezt a fickót ő látta az a táskába, vagy nem tudom, igen, ott a szomszédságból egy fickóé. Tehát, hogy ezt így tudta ez a barátunk. És elvitte hozzá ezt a pénzt, és a fickó az ajtót nyitott, így mortusz részegen, és így mondta ez a barátunk, hogy hát, hogy basszus, azt mondja, én találtam ezt a táskát, és tudom, hogy ez a tiéd, vagy hát ezzel szoktak látni, azt mondja, ez tele van pénzzel, és tudod, és ez a fickó még részegen így, dobra, elvette a táskát, és bement,
1: igen.
0: És annyira ki volt akadva a barátunk, hogy így, basszus, így, teljesen megbánta, hogy visszaadta neki. Tudod, hogy látszott, hogy hát éppen úgy annyira nem is hiányzik neki az a táska, annyi pénz, meg tudod, nem volt képes megköszönni.
1: Semmi.
0: Most ilyenkor most tudod, én elveszítek, nem tudom, 60 000 eurót, tehát akkor minimum adok neked belőle 6 000-et, vagy nem tudom. Tehát,
1: jaj,
0: nem?
1: De ebből volt hír, emlékszel pár éve? Mi volt az a sztori? Amikor valami lány talált, gyerekek, várjál most, tegyük be össze a fejünket.
0: Nem tudom.
1: Benne volt mindenhol, így az ilyen online újságban, itt a Szabadkán, hogy valami lány talált 8 000 eurót.
0: Igen.
1: És hogy visszavitte a tulajnak, és az meg adott neki cserébe 200 dinárt, és ez ilyen közfelháborodás, hogy lehet valaki ilyen paraszt. És akkor aztán ment a vita, hogy még mennyit kellett volna, hogy adjon, meg ez örüljön, hogy kapott valamit, ez örüljön, hogy visszavitte neki, tudod? Mert azért ez mindig egy nagy kérdés, amikor pénztárcát találsz, ugye? Hogy akkor azzal most mit csinálsz? A dokumentáció miatt. Mert ugye egy csomó sztori van, hogy visszaviszed, és ugye te úgy adod vissza, hogy nincs benne pénz. És akkor téged kezdenek el csesztetni, és hol a pénz belőle? Hát mit tudom én, hol a pénz belőle, ugye?
0: Igen.
1: Na most, mivel mi erről már beszélgettük a rádió egy párszor, akkor én tudtam, hogy mit kell tenni, mert én meg a Pannon utcájába sétálok, ugye megyek a kocsihoz, és látok egy pénztárcát a földre, és nyilván fölveszem, megnézem, nincs benne pénz, mondom, jó van, mindegy. Nem viccelek, de a lényeg az, hogy...
0: Mindegy, benne van egy személy.
1: Nem, és akkor láttam, hogy vannak benne ilyen személyi dokumentációk, és akkor a lényeg az, hogy leadtam a rendőrségen ennyi.
0: Rendőrségem?
1: Hát igen, itt a
0: igen.
1: Az a
0: baj a rendőrséggel.
1: Igen,
0: az a baj.
1: Kocsapájnál.
0: Én azért nem adom le a rendőrségnél, volt már, hogy én is találtam.
1: Miért? Mi a baj?
0: Mert ők nem hívják föl.
1: Ha nem.
0: Hát hanem ez úgy van, hogy...
1: Hát ott az adat náluk.
0: De nem hívják föl azt. Tehát, hogy az ilyen köztudott, hogy a rendőrség nem szól, hogy megtaláltuk az irataidat, hanem neked kell bemenned, és megkérdezni, hogy véletlenül nem hozta-e valaki be. De hát most, hogy nem megyek be mindegyik rendőr, nem megyek be a kertvárosi, vagy tudod, ugye, tehát, hogy érdekes, ezt akkor is mondták nekem, amikor elveszítettem a személyemet.
1: Igen.
0: És akkor mindenki mondta, hogy jaj, hogy lehet, hogy a rendőrségem van, mert hogy ők nem szólnak neked. Hát most képzeld el, mennyit bevisznek hozzájuk, nem érnek rá, én szólnék.
1: Hát jó van, de
0: úgyhogy én azt praktizálom, volt, majd találtam valamit, és Facebookon megkeresem az embert, és ráírok.
1: Tőleg.
0: Az a legegyszerűbb, persze.
1: Ó, basszus. Igen. Én azt hittem, hogy ők szólnak.
0: Nem.
1: Hát
0: nem.
1: Akkor rosszat tettem.
0: Hát igen.
1: Hát nem tettem túl jót. Hát ez az erővel ott hagytattam.
0: Most nehéz megtalálni az én időseket, de mondjuk, ha írja a címet benne, akkor meg oda is el tudod vinni.
1: Ez különben nagyon érdekes, de most mitől függ, hogy írja vagy nem írja? Chip vagy nem?
0: Attól függ, hogy chip vagy nem. Chipet most ezt kihúzathatod, és megnézed a címét, és elviszed oda.
1: Igazad van. Azért vannak dolgok, ami azért nehezen jut el az agyam, még szerencsé, hogy te itt vagy.
0: Hát az nagyon nagy szerencse neked egyébként.
1: Én nem csak itt vegetálnék ebben a műsorban, mint
0: igen, a nyálad a mikrofonra.
1: Az is már full kontakt hibás lenne különben.
0: Nálunk olyan volt még, hogy kutyát megtalálták, és akkor adtunk ilyen ajándékcsomagot.
1: Ja, a ti kutyátokat találták meg? Uh-huh. Hogy vitték vissza? Hogy sikerült kinyomozni?
0: Na, ez egy jó kérdés.
1: Chip?
0: Erre nem emlékszem, hogy hogy.
1: Chip?
0: Nem hiszem, hogy chip, hanem...
1: Valaki figyelt titeket.
0: Hú, hogy is tőle? Nem emlékszem erre, hogy tőle. Szüleimnél volt egy kutya.
1: De ez ilyen valamilyen ilyen spéci kutya, vagy egy egyszerű kutya?
0: Egy egyszerű kis kutya. És amit utána vittünk gombosra, és valamilyen sztori, várjál, de mi volt, hogy elsző kicsi volt, és kiszökött a kerítés alatt, aha, is, hogy találták.
1: Hát jó, biztos elmondta, hogy
0: ja,
1: hol
0: lakik. Tudom, na, de hülye vagyok, tudom, hogy.
1: Na, van,
0: hát úgy, hogy fölraktam, igen.
1: Ez egy paradoxon.
0: Hát van egy csoport Szabadkán.
1: Csoport.
0: Egy ilyen szabadkai csoport a Facebookon. Hát az a, mindegy, egy ilyen állatos. Tehát, hogy amikor te találsz, vagy keresel egy állatot, akkor oda fölteszed,
1: ja,
0: a képét.
1: Ja, vágom.
0: És mi oda kitettük a kutya képét, és akkor eltelt nem tudom mennyi óra, aha, és akkor írtak nekünk, ennek a csoportnak az adminisztrátorai, hogy jelentkeztek, hogy megvan, és akkor összekötnek bennünket. És nagyon cukik voltam, hogy olyan képet küldtek, hogy ott a kutya az így ül a kocsiban, de úgy be van takarva, meg nem tudom, hogy vigyáztak rá. És akkor nagyon aranyosak voltak, különben utána este elhozták hozzánk a kutyát, és akkor mondták, hogy jaj, hát ők megetették, meg minden, meg jaj, meg meg is fürdették, meg tudod, ilyen nagyon megörültek, tehát hogy igazából ők megtartották volna, persze, hogyha nem látják meg a képet a Facebookon, de aztán így visszaadták. Ez semmi, és akkor kaptak egy ilyen kis valami ajándékcsomagot, így adtunk nekik, de hogy cukik voltak.
1: Ez az ajándékcsomag, az
0: fiatal pár.
1: Apukát kinyitott a szekrényt, és adott egyet a nem tudom, több száz ajándék ilyen dezodor pakból, tudod?
0: Ja, nem.
1: Itt van, tessék egy.
0: Nincs több száz dezodor pak.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Programajánló.
6: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Munkács Várán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Dilemmáztunk múltkor azon, hogy mit jelent ez a vagdalt hús, és végül is arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyjából az lehet a mesztinárezák, amit löncshúsként is szoktak.
0: Igen, ez már nekem egyébként, én is elég sokszor elgondolkoztam ezen.
3: A vagdalt hús, így beírtam én is. Ja ne, várjál, tudod mi ez? És megint szerintem eltoltam. Igen, igen, tudod mi ez? Igen, azért, mert hogyha beírod, hogy vagdalt hús, akkor mindjárt jönnek a Globus márkájú ilyen régi konzervek, persze, amik persze, a mai persze. napig kaphatóak egyébként Magyarországon. És akkor erről ugye a kapásból ugye az ilyen mesztinárezákos világ ugrik be, de egyébként van itt olyan is, amit így nyilván valaki otthon készítette el, vagy éttermi körülmények között, tök mindegy. A lényeg az, hogy ez az a stefária szelet.
0: Igen.
3: Az a csúnya fasírt.
0: Stefánia szelet az nem olyan fasírt, és a közepén tojás
3: de,
0: van,
3: de
0: nem?
3: ez az, sajnos. Most nem mindig van tojás a közepén, de hogy alapvetően ugye ezek a képek, ezek a találatok jönnek ki a vagdalt húsra. De hát vagdalt hús, mesztinárezák, stefánia szelet ide vagy oda, ezektől mind-mind többet ér a burek itt nálunk.
0: A börek.
3: Amire kezdtem így rászokni, nagyon hosszú évekig nem ettem, vagy nagyon-nagyon ritkán.
0: Én sem ettem
3: és
0: sokáig.
3: Mostanában azt praktizálom, hogy viszonylag gyakran, vagy gyakrabban, hogy így veszek reggel egy burekot. Én őszintén nem bírom megenni azt úgy egy az egyben rögtön, hanem úgy szétosztom, és akkor az egész munkanapot lefedi. Tehát 3 tételben szoktam fogyasztani belül, és ez teljesen vállalható így.
0: Tényleg?
3: És ha belegondolsz, akkor végül is az egész napodat, vagy a nap jelentős részét lefedi, mert ilyenkor én is nem tudom, mondjuk 8-kor, 8 és 9 között mondjuk eszek belőle, aztán következő az ilyen kora délután, meg esetleg később, hogyha még tovább benn vagy, de gyakorlatilag te este feléig, vagy az esti órákig jó vagy egy burekkal, tökéletesen igazából. Főleg, hogyha mondjuk ilyen mozgásabb, hát, mozgás, szegényebb.
0: Energia az van
3: munkát,
0: benne.
3: Munkát végzel, van bőve. Nagyon finom, egyébként most így fedezem fel, nem tudom, és próbálgatok új ízeket, mert mindig ugye vannak a bevett szokások, nem tudom, ti milyen fajta burek fogyasztók vagytok, hogy mindig ugye ugyanazt veszitek. Én hajlamos voltam mindig e felé elmenni, és akkor meg volt az a 2-3 fajta burek, amit így mindig veszek, amikor mondjuk, nem tudom, eszem burekot, de alapvetően most már úgy próbálkozok más ízekkel, és ez fantasztikusak, nagyon jó. Valóban jó a burek felhozatal nálunk.
0: Hát
3: nem
0: bízom
3: a véletlenre, nyilván ugye a megfelelő helyekre járunk én is.
0: Vagyunk, itt vannak nagyon jó burekozók.
3: De még a közismert burekozó kívül is egyébként azért így hallok kollégáktól, ismerősöktől ilyeneket, hogy hát az a másik, az a, most nem mondom a nevét.
0: Nem, most nem szabad itt reklámok. Nyilván én nagyon-nagyon...
3: Ha jó burekot akarsz enni, akkor oda vegy.
0: Igen, sok mindentől függ ez egyébként. Tehát nyilván attól függ, hogy hogyan kell ezeket elkészíteni. Attól is függ, hogy mennyi ideig áll az a bizonyos burek. Mert nem mindegy. Tehát, hogyha neked ott van egy burek, amit most már nagyon régóta nem adtak el, én már jártam úgy burekozóban, hogy megettem, és így életem legrosszabb burekje volt, és ott küzdöttem azzal az életlen késsel, ami néha így, tehát láttam, hogy a mellette ülő asztalnál a szemük beröpül a burek darab.
3: Tészta.
0: Az éle. Igen, az éle. Úgy. De szóval, tehát így szikrázott. Tehát jártam
3: ott
0: már így.
3: Ott nekik is. Jártam már az ő tárgyérukra.
0: Viszont ugye egy dolgot azt észrevettem, tehát amikor én bementem, tehát van egy burekozó, ahova én így, hát nyilván meg közel van, oda én mindig azzal a keresztkérdéssel megyek be, hogy melyik a legfrissebb. És akkor így néz rám, és azt mondja, hogy mindegyik. És akkor itt mondom, hogy jó, mondom, oké, de mondom, melyik az, ami legutoljára sült ki? Mindegyik a legutoljára sült ki. Tehát, hogy így nem hajlandó ez belemenni ebbe a játékba.
3: Igen, közben hazugság, amit mond igazából.
0: Igen, mindeközben van olyan burekozó, nagyon ismert burekozó városközpontban, ahol meg direkt ki van írva, hogy az éppen megkezdett tálcából lehet kapni.
3: Aha.
0: Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most én kérek a másik tálcát, most túros burek, de látom, hogy most sült ki még egy, akkor most inkább abból kérek.
3: Hát de szerintem simán belemernének abba menni, hogy most hát nem mindenki szereti, hogy nem mindenkinek mindegy az, hogy miért kér, csak friss legyen.
0: Persze.
3: Hanem mindenkinek van egy kedvence. Hát most hány olyan ember van, aki tudott kapásból, nem tudom, túros burek nélkül nem tudja elindítani a napját gyakorlatilag, vagy a sonkás sajtos nélkül. Tehát ezektől az emberektől én nem tartanék ilyen szempontból, hogy most az éppen nem friss, de akkor a frisset kéri, nem tudom, a szarvasgombás kulenosból, tudod, mert mit tudom én, azt lehet, hogy azért annyira nem szereti.
0: Hát igen.
3: Én úgy bíznék az emberekben, mert tényleg olyan burekfogyasztó társadalom vagyunk, és ez a tulajdonság, ez most már átruházódott mondjuk a környező országokban is megfigyelhető. Mitől most nézzük egyébként a
0: Breaking Bad-et.
3: Nem, azt a sorozatot, amit a Steve Van Zandt-tal forgattak le, a Lilyhammer-t.
0: A Lilyhammer, és ez jó.
3: Én szeretem, tehát az első évad az egy vígjáték. Ezt lássuk be. Ugye a színész, aki játsza, ő volt Silvio Dante a Sopranosban, hogyha részletek, akkor tudjátok, hogy egy nagyon meghatározó karakterről van, hogy nagyon-nagyon karakteres fizikiskával rendelkező. Amúgy egy gitáros, igen, nagyon nem tudod azonosítani azzal a valós szereppel, ami valójában az életben, tehát egy rockgitáros. De ti mafiózon, aki tökéletes, és akkor hát mindegy, az alapszorja annyi, hogy ő köp az FBI-nak, és tanúvédelmi program keretében őt eltüntették, és akkor az a kívánság, hogy Lilyhammerbe szeretne menni, ez egy ez egy norvég város.
0: Ja igen, mert hogy valami
3: prospektus látható. És akkor arról szól, hogy hogyan veti ott meg a lábát egy ex-mafióz, aki szeretne jobb életet, vagy legálisabb életet élni, de közben azért a multi kísérti, több szempontból is, meg úgy önmagával is küzd azért, hogy akkor ő alapvetően azért ott normális életet éljen, de közben azért a pénz is fontos, meg azért megvannak a régi módszerek, szóval nagyon érdekes, szerintem nagyon izgalmas, egy ilyen full szürreális, mert egy nagyon nem beazonosítható közegben zajlik ez a fajta életvitelnek a kialakítása. Na mindegy, és akkor ott van egy jelenet egyébként, hogy elmennek valami burekozóba. Tehát még ott is van burek, csak ott valami arabok működtetik, valami arab bevándorlók.
0: És akkor esznek burekot.
3: A burekozót, igen. Szóval, de hát Magyarországon mondjuk szerintem elég sok burekozó van most már.
0: Érdekes dolog ez egyébként.
3: Most az, Netflixen... az, arról ne beszéljünk.
0: Most ez, amit mondtál, ez a beilleszkedünk. A... Igen, arról a jó ízés határaim bejön. Jó, nyilván... Ami viszont jó, azt helyiek működtetik. Tehát itt nem mindegy.
3: Igen,
0: és ami még érdekes, most ez a gangster sztori, hogy mindig a Netflixen megjelennek ilyen nagy bűnözői sztorikat feldolgozó dokumentum, és most a legújabb, amit láttam, az a philadelphiai maffia történet. És hogy elkezdtem nézni, én ezeket mindig így elkezdem nézni, és mindig lejövök, ezek nem jók. Tehát ezek ilyen pár embernek a filozofálgatásán, meg egy-két ilyen rendőrnek a régi nyilatkozatai alapján, úgy valahogy kevésnek érzem, sokkal több benne a nagyobb a füstje, mint a lángja, talán. És akkor itt van például, mindig betesznek ilyen arcokat, akik így oda a kamerában néznek, és elmondják, hogy öltem, csak öltem, és öltem. És amikor elküldtek valahol ölni, nem gondolkodtam is, ölt. Hát jó, már az érted? Tehát, hogy oké, értem, hogy öltél, de hogy ez nem kell, tehát ez annyira teátrális, meg annyira valahogy túlzásba vittnek érzem ezt az egészet, tudod, mit aki úgy, na mindegy, szóval nekem egy kicsit sok, de vissza a burekhez.
3: Azt írja egyébként, hogy általában ugye a közismert burekozóban szoktam megvásárolni a burekot, amikor igen. Itt jár, húsos gombás a tuti. Aha. Mindig kettő kell.
0: Elvileg
3: a két burek, ugye általában az egy fél napi adag. Hát itt attól is függ ugye a történet, hogy milyen mennyit munkát eszel? Végzel.
0: Igen.
3: Tehát, hogyha egy kicsit komolyabb fizikai munkáról van szó, akkor azért gyorsabban elég a kalória. Igen.
0: Itt most egyébként az a hír, és arról beszélgetünk, és annak kapcsán beszélgetünk a burekról, mert az még nem hangzott.
3: Tihomir írja, hogy Csattavér két helyen van, majd és mind a kettő katasztrófa. Várja most ide. A burek. Jaj,
0: ezt nem mi mondjuk, ezt a ti mondja.
3: Szomorú.
0: Nehogy valaki most itt azt mondja, hogy a Panon reggelisek azt mondták, hogy nem, ezt nem mi mondjuk. Jó, értem. Tehát
3: hát vannak nálunk is egyébként, ezt a véleményt. Túlmegy az észszerűség határán, ugye ez a költséghatékony megoldás, hogy
0: hát
3: akkor
0: az biztos.
3: Tehát néha túlzásokba esnek. Nálunk is itt viszonylag közel, és hát vannak olyan pékségek, ahova mi is azért járunk. Nagyjából azért, mert rá vagy kényszerűen, annyira van időd, hogy kiugorjod és odaérsz el. Hát sokszor találkozunk olyannal, hogy fantasztikus, hangzatos nevek várnak téged. Igen. Egy ezzel-azzal töltött varázslatos kifli.
0: Csodával töltött, igen.
3: Ez és a csoda az ember az esetben egyenlő a semmivel. Igen, ilyen üreg.
0: Zecivel beszélgetünk erről a Pószebna Kobasica nevű jelenségről, ami a különleg, tudod, a Pószebna Kobasica. Igazából attól Pószebna, hogy mindent, ami megmaradt, azt belezútyultak.
3: Igen. Rózsaszín. Igen, szép.
0: Arról azért beszélgetünk a burekról, mert hogy jött egy kimutatás arról, hogy és a mezőgazdasági felügyelőségnek Szerbiában jött egy kimutatása a vizsgálatok alapján, minden ötödik pékség Szerbiában, most nem ez nyilván, megsértik az előírásokat azzal, hogy hamis pálmaolaj alapú túrókat használnak valódi tejtermékek helyett. Én futottam már bele ilyenbe, tehát hogy ez minden volt, csak túró, nem? Más is ismerősöm is, aki például rendszeresen, én például ilyenkor reggel, hogyha burekról van szó, csak túrósat tudok enni, tehát nekem az bármikor a nap másik szakában bármilyen más burek, de nekem a reggeli ez mindig, hogyha ha eszek burekot, akkor az túrós. Augusztus 1-e óta nagyon-nagyon komolyan ellenőrzik a pékségeket. Ugye életbe lépett az a rendelet, hogy megtiltja, hogy növényi zsírral készült termékeket tejtermékként áruljanak. Ez volt itt a lényeg. Az éveleje óta egyébként valami 47 bejelentés érkezett a pékségekre, és 16 bizonyult megalapozottnak. Viszont én azt mondhatom, hogy ahol én szeretem a túrós burekot, van itt a városban, most nem szabad reklámozni, de van itt egy-két helyen, ahol fantasztikus túrós burekot csinálnak. Ott egészen biztosan nem ilyen állmegoldásokat alkalmaznak, mert nagyon finom a túró.
3: Én is ettem már olyan mondjuk sonkás sajtosat, ahol a sajt réteg az ilyen igazán vastag volt, tehát ilyen újnyi, gyakorlatilag tényleg nagyon-nagyon, és végig az egész a széléig elment. De ahogy ette, csak így ilyen, tudod, ilyen gumi hatás volt, mintha milyen gumit rágnál. Tehát így nyekergette a fogad alatt, és nem érzel semmilyen ízt igazából, mint a tésztáját ednéd, vagy még az sem, annyi
0: van
3: íze
0: ez
3: sem volt.
0: Van ez az én szegény szüleim, ők vették, mindig átmentek Magyarországra, és akkor vettek ilyen
3: cuccok lehetnek.
0: Mondja, hogy vettünk egy nagy tömb sajtot, és akkor olyan hatalmas nagy. És akkor elmentem hozzájuk, és nézem, hogy vigyél belőle. De jó, elmentem hozzájuk. És nézem, hogy azon mindent ír, csak azt nem, hogy sajt. Növényi, eredetű tej. Növényi tejkészítmény.
3: Készítmény, igen, igen.
0: Készítmény. És mondom, mennyi évet itt, és akkor mondtok valami nevetséges összeget. Hát mondom, ez nem sajt. De, ez sajt. Hát de mondom, nem sajt. De, ez nagyon jó sajt.
3: Úgy néz ki.
0: És úgy néz ki. Az de rá, egyen, sajt. De nem sajt. Hát ne. És tényleg igazából ez arra jó, hogy például így rásüzd, mondjuk készítesz otthon pizzát, vagy valamilyen, tudod, ezt az ilyen középriszrosz pizzát, amin nincsenek nagy elvárásaid, és akkor olyanokat így ráteszel, vagy mondjuk szendvicsre, meleg szendvics, akkor lehet, hogy van valami íze.
3: Aha,
0: de egyébként nincs. Tehát, hogy ha így rágod, akkor mint egy gumit rágnál. Tehát, hogy ennyi. És egy időben ezek nagyon mentek. Nem tudom, hogy most mi a helyzet ezzel. Úgy tudom, hogy Magyarországon is megszigorították ezeket.
3: Hát igen, fontos lenne. Csak olyan érdekes ez, amikor tudod, így folyamatosan mondjuk tényleg vannak olyan helyek, ahol így ez a spórolás, ez van mindenek felett igazából, hogy akkor tényleg keveset tesznek bele, nem azt teszik bele. Tehát előbb-utóbb az ő renoméján fog rontani igazából.
0: Igen.
3: És az emberek elkezdenek nem oda járni, mert rájönnek, hogy mondjuk máshol, ahol mondjuk egy picit több sajtot tettek bele, valós sajtot, vagy bármit, vagy túrót, abba a cuccba, akkor onnantól kezdve hát ennyi igazából. És fizetessé meg legyen picivel drágább, de akkor hadd egyek már valami normál eset igazából, de mindegy, ez már ugye rajtuk áll azokon, akik ugye működtetik az ilyen jellegű helyeket. De hát nyilván igen, ez azért kellemetlen, hogy tudunk ilyen burekokkal találkozni. Szerencsére azért szerintem nem annyira nagy a probléma, most itt vagy annak
0: felülvizsgálták,
3: hogy elkezdték felülvizsgálni időben, vagy a másik az, hogy tényleg odafigyelnek arra, és belátták azt mondjuk az ilyen populárisabb helyek, hogy fontos azért tartani minőséget, és annak köszönhető szerintem a forgalmuknak így a 80%-a ezen múlhat, hogy akkor így megbízható, tudod, hogy mindig jó, friss, oké, te is megveszed igazából.
0: Frissesség, luxus, kényelem minden kilométeren. Volánbusz.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: 2000-es évek a Pannó Rádióban kedden esténként 8 órától.
1: Pannó reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Pannó reggeli. Jogában áll hallgatni.
4: 91-öt.
5: Nos, hát Szlovákiában, Pozsonyban van egy újdonság. Első ráadás olyan hülyének hangzott, kicsit olyan hülyén is hangzik, de
6: na, ugyan van, mi hangzik
5: hát
6: hülyén?
5: Hát bevezettek a gyalogosokra sebességkorlátozást. 6 km per
6: mond,
5: óra.
6: Ne mondd, mert felidegesítem.
5: Zoli, de az van, de figyelj csak, az van, hogy mennyivel szoktuk gyalogolni? Hát mennyivel gyalogol egy ember?
6: Én nem tudom, egyébként mi értem
5: miért nem,
6: miért nem
5: kérdeztem meg én ezt a
6: kérdezzük ChatGPT-t? Kérdezzük a erre van a ChatGPT, kérdezz meg tőlem mindent.
5: Ilyen hülyeségeket megkérdezzük, hogy egy átlagos ember, vagy egy ember átlagosan milyen sebességgel halad.
6: 6 km per óra sebességgel lehet gyalogolni, de hát hogyha sietsz valahova, hát akkor nem.
5: Ugye a ChatGPT, mondd már nekünk itt a rádióban, kérlek szépen, hogy mennyivel szokott gyalogolni átlagban egy ember? Hány kilométer per órával?
7: Persze, szívesen. Átlagosan egy ember napi gyaloglási sebessége körülbelül 4-5 km per órát szokott lenni.
5: Aha, szóval köszi. Szóval az van, hogy 4-5
6: km... Nem hagyod, hogy befejezze a mondatot. Nem. Baj lesz ebből.
5: De mondtam, hogy köszi.
6: Hát ja, jó, én mondtam, hogy
5: köszi. Régen azt mondtam, hogy kussolja. Mondom, jó,
6: lehet, hogy elmondta volna még, hogy de te egyébként, mert én lemértem múltkor, ennyivel is ennyivel mész.
5: Micsoda?
6: Mit valamit ja, a Robi
5: ír? Igen, várjál, mit ír?
6: Mit ír a Robi ezt?
5: Hogy nem úgy kezdte, hogy...
6: Ez nagyon... Igen, engem mindig így kezdi, igen. Bármit kérdezek tőle, mindig azt mondja, hogy fantasztikus kérdés. Te majdnem azt mondja, hogy a számból vetted ki a szót. Szóval jelent, annyira hülyén kezdi.
5: Majd már kivetted a számból a szót. Na mindig. Szóval a lényeg az, hogy Attilahoz az... Mit ír? Azt mondja, Attila, nekem a normál sebességem 6-8.
6: Ha sietek, Attila, akkor te...
5: Attila, te repülsz.
6: De repülsz, ilyen szárnyaid vannak, mint
5: van az, amikor néha látod azt, hogy
6: mint az Asterixnek a sisakján, hogy és így mész
5: elő. Kispiacon, amikor néha látod, hogy ilyen porfelhő van, akkor Attila sétál.
6: Igen.
5: Megy át.
6: Mindig úgy megállnak az emberek, és nézik, hogy Isten, ez megint
5: az. Van olyan a kispiacon, van olyan...
6: A kengyel futó gyalogkapu.
5: Van olyan szokás, hogy tudod, az anyukák fogják a kisgyereket, hogy gyere vissza anyához, jön az Attila.
6: Ott nem az autóktól félnek, hanem az Attilától.
5: Nyolccal megy, érted? Na mindegy, és... Bocsánat. Azt mondja, amikor gyerek voltam, 10 perc alatt mentem egy kilométer. Gyalog. Hát az így.
6: Hát jó van.
5: Szóval a lényeg... Attila, tényleg sok büntetés kaptál Pozsonyban.
6: Igen, Pozsonyban. De menj inkább Pozsonyban, mert baj lesz.
5: Pozsonyban rögtön megállít a rendőrt.
6: Összeszeded a pontokat gyorsan.
5: Előkapják a He-Man kardot, leállítanak séta közbe. Szóval, hogy van egy ilyen. De aztán rájöttem, hogy igazából ezt azért találták ki. Mert hogy a mindenki, aki a gyalogjárdát használja, azok számára 6 km per óra. És ez azért fontos, mert nem csak a gyalogosok használják, hanem a görkorcsolyások, a rolleresek, az elektromos rollerezők. És akkor mindenkinek 6 km per órával kell menni. Na, ez az igazi trükk itt különben. Ez a
6: igen, van más is, amiről döntöttek, például arról, hogy a kötelező orvosi vizsgálat, ugye ez az autóvezetésre, meg egy évekre vonatkozik, járművezetők esetében 65 évről 70 évre emelik.
5: Uh-huh. Addig békén hagynak.
6: Addig békén hagynak, igen.
5: Tudom, mi gondolkoztam manapság? Nincsenek is többet igazi ilyen öregeink többet. Ugye? Hát azért, mert itt most már tudod, mikor meglátok egy 65
6: mire
5: éves.
6: Mire gondolsz?
5: Hát azt, hogy meglátok valakit, aki 65 éves, semmi.
6: Jaj, fiatalos?
5: Igen. Uh-huh. 70 éves.
6: Nem tudom, régen jellemző volt, hogy egy idősebb. Tudod mi? Azért, mert nyilván ez az öltözködés miatt is van, mert ugye régebben mi megszoktuk, hogy a kis, nem is tudom, kis báránybőr bekecsekben voltak az idősebb, amikor én 90-es években voltam gyerek, akkor ugye az idősebbeket mindig ezzel azonosítottam. Ma meg már nem úgy öltöznek az idősek, tehát ma meg már szintén modernul öltözködnek az idősek, és lehet, hogy ez is hozzáad. Nem tudom, lehet, hogy ennek
5: de hát mindenki
6: az fiatalosabb
5: az idősebb. Mondjuk lehet, hogy abban igazad van, és jó, ez most egy másik téma, meg nem kell ebbe belemenni, de ugye amíg tényleg valamikor 50 éves korban, ezt hallottam, hogy valamikor a nők már kendőt kötöttek, például.
6: Hát falud nyilván.
5: Hát igen. Hol vagyunk mi attól most? Itt 60 fölött is még mindenki gondot visel a külsejéről. Hajat fest, fodrászhoz megy, szépen
6: hát sok
5: öltözködik.
6: Ilyet látsz, nem tudom. De
5: és egyszerűen tényleg ilyen durva, hogy
6: ember van,
5: hogy ez a klasszikus most arra a klasszikus, amikor azt mondod valaki, hogy öreg, tudod, az, hogy papá alig van.
6: Nekem nagyon durva volt, amikor a faterom elment, ugye ilyen kötelező orvosi vizsgálatra a vezetés miatt, hát bőve 70-es évei elején járt, 72-73, az első, amit megállapítottak neki, meg ott megújította az engedélyét, hogy az új lenyomata eltűnt, képzeld el. Nem lehetett neki levenni az új lenyomatát. Igen, igen. Annyira elkopott neki az ujján, hogy nem lehetett levenni az új lenyomatát. És így mondták is neki, hogy hát jó, akkor most megkapja a személyét, de hogy így ez most már így, tudod, dozsiban örökre szól. És,
5: milyen bűntényeket követhetett volna el?
6: Hát igen, tudod, a bűn útjára lép így 75 igen. évesen. Igen,
5: de miért ne?
6: De hogy tényleg akkor nem tudtak neki abszolút, hogy se, hogy egyik ujjáról se, és ott még ilyen úgy oda is jöttek nézni, hogy jé, tehát nem tudtak ezzel mit kezdeni.
5: Azt mondja nekünk Dobárdán Robi, aki ugye nap mint nap, ugye, taxi.
6: Azt mondja, rengeteg van, te süsű, csak nem látod a kafítyokban, írja a Robi.
5: Ezt mondja, igen.
6: Azt mondja, hát egyébként nem igazad.
5: Rengeteg bácsi.
6: A városban látod a menő arcokat.
5: Uh-huh. Rengeteg van, te süsű, hát igen. Szóval akkor lehet, hogy vannak, mondjuk csak én nem látom, mert tényleg nekem vannak idősebb.
6: De jó azért az általánosabb, hogy jobban öltözködnek az idősek, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
5: Ismerek én olyat, aki nem tudom, 65 éves, azt még mindig főpattal úgy a motorra, hogy hát egy kettőt mondja, pislant, igen. Az teljesen tudod, fit, meg nyomul, meg megy, meg tudod, meg tényleg.
6: Nagyon sokan
5: mondják, én tényleg ez a modern világ, és ez valószínűleg egyre durvább lesz. Tényleg itt most nem azt mondom, hogy ez teljesen így van, de tényleg manapság már tényleg ez a kor, ez csak egy szám. Amikor tényleg, most nem azt mondom, hogy nyilván látszik a különbség a 20-nak a 60 éves között, hogy
6: hát fontos, hogy az egészségünkről odafigyeljünk, és akkor tényleg csak az lesz.
5: De brutális, hogy mennyibe fiatalabbak ma az idő. Na hát ezt látom én. Most lehet, hogy az van, amit Robi mond különben, hogy lehet, hogy csak én nem látom ezeket az embereket. De amúgy biztos. Ja, igen, meg küldött egy képet.
6: Jók ezek az AI-os képek.
5: AI-os képek.
6: Lefényképezi a gombát, és akkor meg lehet enni, és mondja a ChatGPT, hogy igen, és szerint fekszik a kórházba. Mérges gomba, igazad van, szeretnél többet tudni a mérges gombákról?
5: Igen, hihetetlen.
6: Tehát, hogy ez nagyjából
5: de így működik. Sikerült már pászos sarokba szorítanom különben a ChatGPT, tényleg nem akar.
6: Remek kérdés.
5: Múltkor eljátszotta azt, tesóban otthon voltunk, és hülyéskedtünk, és elmentünk anyumékhoz, és mondom, mi van? Mondom, tényleg mondom, meg tud-e békíteni egy családot a ChatGPT? És eljátszottuk, hogy mi lenne akkor, hogy a tesó meg én egy nagy vitában lennénk anyánkkal, és nem akarunk anyánkkal beszélgetni, csak ChatGPT nyugtassa le anyánkat. Mondd-e anyának, hogy álljon le, mert hisztériázni.
6: Honnan jut ilyen eszetek?
5: És így, hát, hogy hol van a határa a ChatGPT? És itt nem akart közbeszólni, tehát így félt. Aha. És így mondta, hogy nem. Tudod, így, ezt nektek kell megoldani.
6: Igen.
5: Mondom, nincs békés út, old meg te! És így nem akarta nem megoldani. Akarta. Nem akarta.
6: Én nagyon kíváncsi, ezek szerintem le fog fagyni a rendszer, ha ezek tényleg bevezetik ezt az erotikus chatet a ChatGPT-be, hogy tudsz vele beszélgetni ilyen felnőtt módon.
5: Szerinted ez ennyire fog menni?
6: Szerintem nagyon. Tehát ebben az anonimitás...
5: Te használni ugye, fogod?
6: Nem fogom használni, nyilván nincs rá szükségem, hogy használjam, de ez megint csak olyan dolog, hogy senki nem beszél róla, de mindenki használja, vagy senki nem néz bizonyos filmeket.
5: Ó, ezt mi már tapasztalatból tudjuk, jó,
6: ez,
5: hát hogy ne.
6: De hogy ez nyilván brutálisan népszerű lesz. Tehát, hogy hány olyan ember, meg már az is, hogy tudod, mindenki túlságosan személyeskedik vele, tehát mindenki így megoszt neki dolgokat, meg próbál ilyen lelkitársá válni, vagy próbálja a lelkitársává tenni.
5: Egy kis tabagot
6: csinálni. És akkor képzeld, ha még ezt is feloldják, hogy akkor elkezdhetsz vele ilyen dolgokról beszélgetni, itt minden lesz. Biztos, hogy minden lesz.
5: Biztos,
6: hány
5: minden
6: embernek
5: lesz.
6: Van szüksége ezekre az ilyen típusú kapcsolatok? Sajnos, vagy
5: mennyit fog ő megtudni az emberi perverzióról?
6: Nem
5: tudom, ezt meséltem-e nektek, de ez volt a legszürreálisabb dolog, amit hallottam valaha. Rádióbarát a sztori. Ugye ez abban az időben, amikor nagyon-nagyon mentek a webcamek. Nem tudom, hogy ez még él, ez a világ? Ez a webcam
6: világ?
5: Én nem
6: tudom, hogy él. De van egy magyarországi milliómos, vagy egy milliárdos, igen. Bocsánat, aki ebből gazdagodott meg. Most, hogy sokan ő átalakította a cégét, hát nyilván itt gondolom is
5: nem tudom, aktuálisan hogy megy, vagy az OnlyFans mennyire dobta ezt át, de volt egy periódus, hogy egyértelműen a webcam az nagyon ment. És akkor ugye nyilván ott voltak emberek, akik ezek mögött álltak, akik ezt vezették, akik menedzselték, stb. És akkor mesélte az ugye nyilván
6: mesélik.
5: Igen, és akkor mesélik a nők a sztorikat, meg erre arra, és tudod, az a lényeg, hogy te otthon ülsz a számítógéptől, nézel azt a nőt, és akkor az a nő csinál neked dolgot, amit te akarsz.
6: Pénzért
5: nyilván. És akkor volt egy fickó, aki azt mondta, hogy ő majd belép, meg erre arra, vagy nem tudom, ez hogy működik. A lényeg az, hogy kellett, hogy a nőnél legyen gumicukor, ez a macik, kis gumicukor macik. És akkor kirakott 12 gumicukor macit a nő, és akkor az a 12 gumicukor maci, az jelképezte ennek a fickónak a barátait. Ez volt a, most értitek, ez teljesen szürreális lesz, amit mondok. És azért fizetett ez a férfi, hogy ez a nő nagyon lassan ezeket így emelje a szájához. És a végén egye meg őket. Aha. És akkor amíg ez a nő így csinálta, hogy lassan így emelte a szájához, addig ez könyörgött, hogy ne egye meg a barátait. És ezért fizet. Ez volt a fetise.
6: Igen. Igen.
5: És akkor mondta, John, ne! Kérlek, ne! És akkor meg, hát de megeszte már. És akkor megette a gumimacit. És akkor, na mit szóltok hozzá? Azért jó nagy beteg dolgok vannak ebben a világban, nem?
6: Minden. És ez még szerintem csak a jéghegy csúcsa.
5: Csak kapargatjuk a felszínt, ahogy szokták mondani.
6: Szerintem.
5: Gumicukor.
6: De ez legalább olyan ártatlan beteges dolog, nem? Tehát ez most a gumicukor evés azért ettől sokkal...
5: John, ne!
6: Ez legalább börtön nem jár, érted?
5: Dávid, annyira lesütött a szemét, hogy te ezt így csinálnád? Ezt a gumicukros stózt?
6: Egyáltalán szereted a gumicukrot?
5: Szereted amúgy a gumicukrot?
6: Nem, ugye én nem sem szeretem. Múltkor vettem Harry Potteres gumicukrot a gyerekek, wow. Van ilyen.
5: Az meglepetés, nem?
6: Lehet, hogy ilyen limitált.
5: Nem az a trükk, hogy attól függ, hogy sose tudod, hogy milyen ízű lesz?
6: Lehet, nem tudom. Igen, mindegyiknek más színe volt, az igaz.
5: De ez nem, vannak benne nagyon finom, vagy nagyon rosszak, nem?
6: Hát nem tudom, én egyet tettem meg, mert többet a gyerekek ették meg. Én beosztottuk, hogy naponta egyet, mert így igazából azért vettük meg, mert mindegy, igen. Nem. Én nagyon nem vagyok rajongója a gumicukornak, egyet szeretek azt a kólás haribót, de abban is csak így nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Uh-huh. Tehát nem a kedvencem ez a dolog.
5: Amúgy a cukorkákat nem szerettem, én a gumicukorba bele tudnék fulladni, de nyilván nem eszem.
4: Jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: 8 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Masterplan.
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: 8 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Masterplan. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
0: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
1: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: 8 óra 15 perc van, Adél dalával kezdjük a mai Pannon presszót. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Mondom, hogy milyen témák lesznek ma. Hát... Több helyszínen és erdőtüzek pusztítanak Szerbiában, ugye a deliblati homokpusztán különösen súlyos a helyzet, és ezzel a témával fogunk foglalkozni, mert hogy milyen az egyre gyakoribb erdőtüzek hátterében, mennyiben felelős az extrém hőség, illetve a szárazság, és mit tehetünk mi, hogy megelőzzük a bajt. Ezekről fogunk beszélgetni Juhász Vilmos tűzvédelmi szakemberrel. Ezen kívül a virtuális valóság, az űrhajósok világa érkezik egy kicsit Szabadkára, mert hogy nyílik egy lehetőség az elkövetkező napokban, be lehet ülni a SpaceBuzz űrhajóban. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi a nyári akadémiát, és ez lényegében egy kísérő rendezvény, viszont ez egy nyílt lehetőség, tehát mi kívülállók is, akik nem vesznek részt az akadémián, kipróbálhatják ezt a lehetőséget, szóval lényegében egy virtuális űrhajóba, egy virtuális űrutazáson lehet részt venni. Ennek az űrutazásnak a részletei derülnek ki a mai Pannon Presszóban Denegri Ibolyával, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnökével beszélgetünk majd erről a lehetőségről. Ezen kívül, hogyha hétfő, akkor sport. Tóth Tibi érkezik a harmadik félidővel, és sok-sok aktuális sporthírrel, és lesznek itt még érdekességek. Például készült egy felmérés, hogy melyek a világ legvonzóbb városai, erről is szó lesz. Megválasztották az idei év strandételét, tehát vannak itt érdekességek. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa alkotja a mai kis presszós csapatot. Töltsük együtt a napot!

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Programajánló.
5: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
10: Média támogató a Pannon RTV.
11: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

8 óra 32 perc van a folytatásban, egy kis turisztikai jelentés szárnyal a horvát turizmus. 8%-kal több magyar érkezett Horvátországba, mint egy évvel korábban. A vendégészakák száma is nőtt, ez derült ki az e-vizitor adataiból. Az év első 7 hónapjában a legtöbb magyar egyébként Kvárner térségben, Isztrián és Zadar megyében nyaralt. Az Adria versenyképességét egyébként tovább növeli az, hogy Dubrovnik Budapestről menetrend szerint alig több mint egy órás repülőúttal elérhető, a fapados jegyek pedig megfelelő időzítéssel rendkívül, hát olcsók is lehetnek. Ez különösen éles kontraszt és kontrasztot teremt ugye Balatonnal, ahol a nyári csúcsforgalomban már maga az autói út is, hát 2 órát is megközelíti, miközben az árok hát több szolgáltatásnál nem feltétlenül alacsonyabbak az adriai szintnél, ez már egy több éves sztori, időnként feljön az interneten, rengeteg ilyen oldallal szoktam találkozni, ahol az árakat szokták összehasonlítani, és nagyon kevés a különbség. Na minden esetre Horvátország nem csak a magyarok körében népszerű idén, a cseh turisták száma is megnövekedett. Elsősorban a csehek Isztriát, Split Dalmáciát és Zadar megyét válasszák, a legnépszerűbb úti célok pedig Umág, Porec és Medulin voltak. És egyébként Horvátország számára az olasz turisták visszatérése is kedvező fejlemény. Az olasz forgalom további erősödése augusztusra várható, ugyanis akkor van a Ferragosto, a hagyományos olasz nyári ünnep, és ez az ünnep után szokott mindig megugrani a nyaralók száma, az olasz nyaralók száma Horvátországban.

0: Pörög ránk. Panna Rádió éjjel-nappal.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs. Ready!

Egy közérdekű info 8 óra 45 perckor. A magas hőmérséklet miatt a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki az erdő és szabadtéri tüzek kialakulásának, illetve terjedésének a szélsőséges kockázata miatt. A kanikulában lesz részünk ma is. Az előrejelzések szerint a csúcsértékek elérhetik a 37 fokot. A hőséget a keletirányú szél enyhítheti. A 35 Celsius fok feletti hőmérséklet miatt Szerbia egész területén narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben. A sok napsütés miatt az UV-sugárzás nagyon erős lesz, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűzőnapot, gondoskodni rendszeresen a folyadékpótlásról. A hőség miatt előfordulhat bágyadtság, fáradtság, vérnyomás ingadozás is, különösen a szív, illetve az érrendszeri problémákkal élő. Vigyázzatok magatokra ma is. Nézzük, mi a helyzet a határátkelő helyeknél. Horgos 2-nél 75 perces a várakozási idő, Bácskinál pedig 1 órát kell várni. Ha jól látom, a többi átkelőnél, illetve Szerbia bejáratánál sincsenek fennakadások a határforgalomban. Amennyiben frissebb infótok van, írjatok nekünk bátran 063 621 605. Panorádió.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Mit szólnál egy űrutazáshoz, anélkül, hogy elhagynád a Földet? Augusztus 11-én és 12-én a budapesti Space Hungary virtuális űrszimulátora érkezik Szabadkára, a magyar tannyelvű tanítóképzőkar aulájába. Egy 10 perces, izgalmas űrkaland vár kicsikre és nagyokra, 9 és 16 óra között. A részvétel ingyenes, csak a kíváncsiságodat hozd magaddal. Szervező az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a startautós iskolával.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos

0: Segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

9 óra 16 perckor hoztam egy érdekes témát, az év strandételéről lesz szó, ugyanis a balatoni kör az idén 12. alkalommal hirdette már meg az év strandétele versenyét, amelyen minden eddiginél több mint 22 vendéglátóhely 44 étellel jelentkezett, és indult ezen a versenyen, és a Fonyód-ligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje lett az év strandétele a bisztró kategóriában, de egyébként több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátóhelyeket. Na nézzük, hogy mit lehet idén különlegességet tenni a Balaton környékén. Nos, hát az év strandételéhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. A keszthely melletti panarinitől származó sült és filézett pisztránk fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel frissen került a konzervbe, és tálalás előtt, ez nagyon különlegesnek hangzik, füstöt zárnak bele, amely a vendég előtt felnyitáskor szabadul ki. Az étel egyébként elvihető és piknik csomagban is kínálható. Ezen kívül büfé kategóriában a legjobb ételnek a siófoki szabadidőfürdői julcsi kalácsoda tepertős, kürtős mártogatósát választották. Mennyire különlegesek ezek a strandételek? Érdekes, mert olvasni is, és mondani is, meg mesélni róla. A sós tésztából készült kürtős kalácsot egyébként, amelybe a tepertő került, mármint a tésztába, reszelt sajtban megforgatva, faszén parázson sütik meg, majd fokhagymás, petrezselymás, tejföl mártogatóssal tálalják. Az év felfedezettje a Szántódi Milla csinta lett, amely egyben az új kategóriaként meghirdetett év Beach Food palacsintája díját is elnyerte, füge, kecske, granola palacsintával. Az év Beach Food palacsintájának a kategóriájában 12 nevezés érkezett egyébként, díjazott óriás palacsinta a családi kertben termett fügéből, az édesapa által kevés konyakkal főzött házi fügelekvárral készült. Ezt a Nyimi Huszág kecske sajtműhely kecsketeljes görög jogurtjával kiegészítve és ropogós, sok magvas millacsinta granolával tálalják. Mennyire különlegesnek hangzik. Egyébként még az év balatoni stranddesszertjének a gyenesdiensi mónisüti gubacsintát választották, ez a neve az ételnek. A desszert a mákos gubát és a palacsintát egyesíti. A mák már a palacsinta tésztába belekerül, majd vaníliakrémmel töltenek, felvágnak, majd vanília mártással és amarettós megyragúval rétegeznek. Azt a de különlegesnek hangzik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hát eléggé magas szintre emelték már ezeket a strand ételeket. Én szívesen megpróbálnám mindet sorban.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Programajánló.
6: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
7: Média támogató a Pannon RTV.

9 óra 33 perc van, képzeljétek, kiderült, hogy melyek a világ legvonzóbb városai, ugyanis a Global Tourism City Index a világ 200 városát rangsorolta az alapján, hogy a turisták hogyan vélekednek róluk, főként egyébként a közösségi média adatait vették alapul. Nos, hát a város látványosságait, a kulturális kínálatát és az ott szerezhető élményeket, vendégszeretetet, inkább ezek voltak a fő szempontok, ami alapján meg összeállították ezt a listát, és az összesítés végén és az élén New York végzett, megelőzve Párizst, Oszakát, Kiotót, illetve Szöult is. A kutatók arra hívják fel a figyelmet egyébként, hogy az eredményben a városok ismertsége is, igen, szerepet játszik, és ha tudjuk New Yorkról, hogy igen, ismert. Hogyha kizárólag azt vizsgálnák, vagy vizsgálták volna, hogy a turisták mennyire elégedetten távoznak egy úti célról, akkor egyébként Oszaka és Kiotó állt volna az első két helyen, New York pedig a harmadik helyre csúszott volna le. A felmérésben Japán kiemelkedően teljesített egyébként, és a top 10-ben három japán úti cél is helyet kapott. Korábban már említett Oszaka és Kiotó mellett Okinawa is felkerült erre a 10-es listára. Na, nézzük, hogy mely városok kerültek be a top 10-be. Az első New York, mint ahogy ezt említettem, New York után Párizs, Oszaka, Kiotó, ötödik lett Szöul, hatodik London, majd Róma, Bangkok, Okinawa és Chicago lett a 10.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannon Rádióban.
1: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 9 óra 43 perc van, a folytatásban pedig hoztam egy jó kis programötletet. Augusztus 16-án vasárnap rendezik meg a 15. Vajdasági Parasztolimpiát a Topolyai Vásártéren. A programban új kenyér ünnep, marha pörkölt főzőverseny, kirakodóvásár, kisállat simogató, paraszt dzsakuzzi és számos szórakoztató versenyszám is szerepel. A résztvevők többek között szalmabála dobálásban, petrendszerúd tartásban és gumicsizma hajításban is próbára tehetik az ügyességüket. A gyerekeket habparti várja, este pedig tűzzsonglőr bemutató és tűzi játék is színesíti a programot. A nap sztár vendége pedig Dolly-ról lesz a versenyre. Az alábbi telefonszámon lehet jelentkezni: 063-8508-404, illetve a marha pörkölt főző versenyre egy másik számra kell jelentkezni: 063-8721-883-as telefonszámon.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Ma kezdődnek a tárgyalások a jövő évi szerbiai minimálbér meghatározásáról. A kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók uniójának képviselői ismertetik álláspontjukat és gazdasági elemzéseiket. Konkrét összegről egyelőre egyik fél sem tett javaslatot. A munkáltatók elsősorban a pénzügyminisztérium előterjesztésére várnak. A szakszervezetek kétszámjegyű minimálbér emelést sürgetnek. Szerintük erre azért is szükség van, hogy teljesüljön a célkitűzés, miszerint 2027-ben az átlagkereset eléri az 1400, a minimálbér pedig a 640 eurót. Emellett a teljes közszférában béremelést követelnek. A minimálbér jelenleg 65.554 dinár, mintegy 551 euró. Sinisa Máli pénzügyminiszter augusztus elején közölte, hogy a minimálbér jelenleg 65.554 dinár, vagyis mintegy 551 euró. Állítása szerint Szerbiában most először fordul elő, hogy a minimálbér fedezi a minimális fogyasztói kosár értékét. Napok óta rendkívül nehéz körülmények között küzdenek a tűzoltók a delibláti homokpusztán pusztító erdő és bozót tűzzel, közölte Ivica Dačić szerb belügyminiszter.

0: is. A Tisza Baka Andrást a legfelsőbb bíróság volt elnökét jelöli, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja. A párt 6 tagú parlamenti frakciója ugyanakkor egyedül hivatalos jelölést nem tud tenni. Balesetek miatt több helyen is torlódás alakult ki a magyarországi autópályákon. Felborult egy papírárut szállító kamion az M1-es autópályán Moson-Magyaróvár térségében Hegyeshalom felé. A kamion a belső szalagkorlátra borult, a rakomány az úttestre szóródott és üzemanyag is kifolyt. A baleset miatt mindkét irányban lezárták a belső sávot, az osztrák határ felé vezető oldalon pedig mintegy 5 kilométeres torlódás alakult ki. Baleset történt az M0-as autót keleti szektorában, Gyál közelében is, az M5-ös felé vezető oldalon. Ott reggelre szintén több mint 5 kilométeres dugó alakult ki.
1: Sport.
0: Döntetlent játszott a TSC a Javor ellen. A két csapat Topolyán mérkőzött meg egymással. A találkozó elején a TSC játszott veszélyesebben, mégis a vendégek kerültek előnybe az első félidőben. 1-0-ás vendégvezetéssel mentek szünetre. A második félidőben ismét a topolyai csapat volt a keményebb, és ezúttal sikerült is gólra váltaniuk a támadásukat. Így lett az eredmény TSC Javor 1-1. A szerb első ligában 2 forduló után most mindkét csapatnak 4 pontja van.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van. Kánikulában lesz részünk a mai nap folyamán is. Az előrejelzések szerint a csúcsértékek elérhetik a 37 fokot is. A 35 Celsius fok feletti hőmérséklet miatt Szerbia egész területén narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
3: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Itt a Pannon Rádió.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
3: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a Keresztény Értelmiségi Kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a Keresztény Értelmiségi Kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Van a rádió a te hangod. Képzeljük el, hogy néhány perc alatt kilépünk a Föld légköréből, elhagyjuk a bolygónkat, és egy űrhajó fedélzetéről tekintünk vissza a Földre. És képzeljétek, mindez lehetséges, nem csak egy filmben, hanem most már ugyanezt Szabadkán is át tudjuk élni, akár egy rövid ideig csak. A budapesti Space Buzz Hungary kísérleti oktatási programja érkezik egyébként Szabadkára. Ez egy űrhajó szimulátor lényegében, és a program ugyan a nyári akadémia hallgatóinak szól, de a szervezők minden érdeklődő előtt megnyitják a lehetőséget. Arról, hogy hogyan jött az ötlet, mit élhet át az, aki beül a Space Buzz űrhajóba, és miért lehet ez az élmény a pedagógusok számára is különlegesen érdekes, Denegri Ibolyát, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnökét kérdezem, aki a vonal túlsó végén van. Üdvözlöm, kedves Ibolya!
1: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük talán azzal, hogy hogyan érkezik meg a világűr Szabadkára? Mit kell tudni a Space Buzz programról?
1: A 30. nyári akadémia kísérő programja, ez a Space Buzz Hungary által bemutatásra kerülő űrhajó szimulátor, amely igen, egy virtuális űrutazást biztosít annak, aki kipróbálja. Ez a korszerű technikának köszönhetően, tehát elkészült egy magyar innovációs oktatási program, amely élményszerű oktatást biztosít modern eszközökkel, így népszerűsítve a tudományt, a természettudomány iránti érdeklődést, a környezettudatosságot és a föld iránt észlelt közös felelősséget. Azt szeretnénk, hogy a pedagógusok kipróbálják, és új gondolatokkal, új élményekkel térjenek haza, amelyeket aztán tovább tudnak adni a diákjaiknak az iskolákban. Számunkra nagy öröm, hogy ezt a Magyarországon és nemzetközileg is elismert programot elhozták Szabadkára, és a pedagógusok mellett az érdeklődő diákok, családok, felnőttek, hogy egyáltalán az érdeklődők meg tudják tekinteni, illetve részt tudnak venni egy virtuális űrutazáson. Tehát mi ezt nyitottá tesszük. Most hétfőn zajlanak az előkészületek, az űrhajónak a felállítása, és holnaptól ez már látogatható lesz, tehát mindenki számára, a közérdekű számára, a tanítóképzőbe lesz felállítva az aulába, és ott 9 órától 16 óráig nyitva lesz, el lehet jönni, és ki lehet próbálni, és azt gondolom, hogy egy kivételes kalandba lehet részük azoknak, akik beülnek ebbe az űrhajó szimulátorba, és 5 percig utaznak az űrben.
0: Ugye a Space Buzz nem egyszerűen egy látványos technológiai attrakció, hanem egy oktatási program, és ezt ön is elmondta. Mit tanulhat egy gyerek egy ilyen virtuális űrutazásról?
1: A diákok számára ez valójában egy összefogott oktatási program, tehát STEAM program, amely keretén belül tehát a tudománnyal, a kísérletekkel, a gyakorlattal tudnak találkozni, és nagyon érdekes lehet számukra az, hogy egy ilyen helyzetet, egy ilyen lehetőséget kipróbáljanak, és utána mindig meg is kérdezi a tulajdonos, illetve aki ott van az űrhajó mellett, hogy milyen élménnyel tér haza a diák, vagy a felnőtt is, és mindenki másképp éli meg ezt az űrutazást, hiszen hihetetlen az, hogy most beülnek, föltesznek egy szemüveget, és akkor már az űrbe találják magukat, és repülnek, és figyelik a bolygókat, figyelik a planetáriumot, a mindenséget. Tehát igazán egy érdekes, és ez valójában arról szól, hogy ezáltal föl lehet a diákoknak az érdeklődést kelteni, akár a tudomány, akár egy-egy kutatás, vagy valójában a világunk iránt.
0: Ön szerint miért lehet fontos most kifejezetten a pedagógusok számára az, hogy ilyen technológiákat is megismerjenek, illetve hogy be is építsék az oktatásba?
1: A mindennapi élettel és a korszerű világunkkal haladni kell, és ennek érdekében fontos, hogy a pedagógusok is maguk is megtapasztalják a korszerű vívmányokat, és hogy azt át tudják adni a diákoknak, az még fontosabb.
0: Míg a technikai információk maradtak a végére, pontosan akkor hova kell menni, mikor kell előre jelezni a részvételi szándékot?
1: Tehát a tanítóképzőnek az aulájában lesz felállni, lehet meglátogatni a Spacebase űrhajú szimulátort, és egy kis élményben részesülni.
0: Dene Gribolyának nagyon szépen köszönöm az információkat, a hallgatóknak pedig üzenem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
1: Így van, várjuk az érdeklődőket.
2: Pannon Rádió, a te hangod.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Műsorajánló.
1: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: 10 óra 44 perc van, hoztam egy érdekes témát. Képzeljétek el, az ország legolcsóbb városai között egy vajdasági sincs. A lakhatás, az élelmiszer, a rezsi és a mindennapi szolgáltatások erői az elmúlt években a lakóhely választás egyik legfontosabb tényezővé váltak. Még ugye Belgrád és Újvidék Szerbia legdrágább városai közé tartoznak, az ország déli és keleti részén kiemelkednek olyan települések, ahol a megélhetési költségek így jelentősen alacsonyabbak, az életminőség pedig teljesen kielégítő lehet. Hivatalos lista egyébként ilyen nem létezik, ami ilyen, ezek a legolcsóbb városok Szerbiában ilyen nincs. Az ingatlanárok, lakbérek, közműdíjak és mindennapi kiadások alapján lehet így kb. Találgatni, hogy mely városok olcsóbbak. Nos, nézzük, hogy melyek a legalacsonyabb költségű városok. Az első helyre Vránya került, ez a város évek óta ugyanis a legkedvezőbbek közé hát így tartozik, hogyha az ingatlanárakat és a lakásbérlés költségeit nézzük, az olcsóbb lakhatás mellett jelentenek az elérhető mindennapi szolgáltatások, és a nyugodtabb élet, viszont a fő kihívás itt továbbra is a jól fizető munkahelyek alacsonyabb száma, úgyhogy valamit valamiért. Leskovac is a listára került, a top 3-ba benne van, megélhetési költségek hagyományosan alacsonyabbak, mint a nagyobb központokban. Itt van még Piroti is, rendkívül kedvező lakhatást kínál szintén a nagy városokhoz képest, a város bőséges lehetőségeket kíván a mindennapok működéséhez, és talán ideális azok számára, akik hát nem vágynak erre a tipikus nagyvárosi életre. Különben a listára került még Zaječar, Prokupje, Kruševac és Szendő, vagy Smederevo ismertebb nevén. Bár a vidéki költségek ugye alacsonyabbak, erre is gondolni kell, a költözésről szóló döntés nem csak a pénzen múlik, figyelembe kell venni azokat a kulcs tényezőket is, mint például ugye a munkalehetőségek, infrastruktúra minősége, az oktatás, illetve az egészségügyi ellátás.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Ma kezdődnek el a tárgyalások a jövő évi szerbiai minimálbér meghatározásáról. A kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók uniójának képviselői ismertetik álláspontjukat és gazdasági elemzéseiket. Konkrét összegről egyelőre egyik fél sem tett javaslatot, a munkáltatók elsősorban a pénzügyminisztérium előterjesztésére várnak. A szakszervezetek kétszámjegyű minimálbéremelést sürgetnek. Szerintük erre azért is szükség van, hogy teljesüljön a célkitűzés, miszerint 2027-ben az átlagkereset eléri az 1400, a minimálbér pedig a 640 eurót. Emellett a teljes közszférában béremelést követelnek. Sinisa Máli pénzügyminiszter augusztus elején közölte, hogy a minimálbér jelenleg 65.554 dinár, vagyis mintegy 551 euró. Állítása szerint Szerbiában most először fordult elő, hogy a minimálbér fedezi a minimális fogyasztói kosár értékét. Kétnapos rendkívüli üléssel folytatja munkáját a Magyar Országgyűlés. A parlament hétfői ülésnapja Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik, majd két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André is esküt tehet. Az országgyűlés ezt követően indítványokhoz benyújtott módosító javaslatokat és bizottsági jelentéseket vitat meg. A tervek szerint kedden megválasztják az új köztársasági elnököt is. A Tisza Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét jelöli, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja. A párt hattagú parlamenti frakciója ugyanakkor egyedül hivatalos jelölést nem tud tenni. Tesztüzemben már működik a megújult palicsi emlékkút. A több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékkúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után szombaton augusztus 8-án megtartották a kút tesztüzemét is, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. A palicsi emlékkút a tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. A palicsi emlékkút a tópart egyik ikonikus szecessziós emlékmű.

0: kerültek előnybe az első félidőben, 1-0-ás vendégvezetéssel mentek szünetre. A második félidőben ismét a topolyai csapat volt a keményebb, és ezúttal sikerült is góra váltaniuk a támadásukat, így lett az eredmény TSC Javor 1-1. A szerb első ligában két forduló után most mindkét csapatnak 4 pontja van.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 32 fok van jelenleg. Egész nap napos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 36 fok körül alakulhat.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Panorádió, a te hangod. Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban érkeznek hírek erdő- és bozótüzekről, Szerbiából és a környező országokból is. A deliblati homokpusztán kialakult tűz különösen komoly kihívás elé állította egyébként a tűzoltókat, a száraz növényzet mellett az erős, ráadásul folyamatosan változó irányú szél is nehezítette a lángok megfékezését. A térségben több mint 100 tűzoltó dolgozott, miközben a veszélyeztetett települések és lakóházak védelme is kiemelt feladat volt, de vajon miért tűnik úgy, hogy az erdőtüzek egyre gyakoribbak és egyre nehezebben megfékezhetők, mekkora szerepe van ebben a tartós szárazságnak, a hőhullámoknak, illetve a szélnek, és mennyire kell tartanunk attól, hogy Vajdaságban is egyre több hasonló helyzettel találkozunk, majd erről beszélgetünk Lesz Vilmos tűzvédelmi szakemberrel, a Csantavéri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökségi tagjával, aki a vonal túlsó végén van. Üdvözlöm, kedves Vilmos!
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
0: Nagyon komoly témánk van, és nagyon aktuális. Miért gyakoribbak most az erdőtüzek? Valóban több tűz keletkezik, vagy inkább az a változás, hogy a tüzek így gyorsabban és nagyobb területen terjednek?
1: Természetesen a jelen pillanati hőmérséklet nagyon nagy szerepet játszik ebben a kialakulásban, mint ahogy lássák nap, mint nap, hogy egy hét alatt, vagy akár pár nap alatt akkor a változás történik a növényzettel, ez az aszály véget, vízhiány véget, hogy leszáran. Ugyanúgy az erdőkben is ez történik, és akkor nagyon könnyen alakulhat ki a tűz keletkezett. Na most itt, ami még másik fontos tényező, hogyha van szélfújás, akkor ez a terjedés iszonyat gyorsan tud terjedni, és nagy területek, mikor már nagy méretet vesz, akkor az nagy kihívás a tűzoltóság számára, hogy ezt lokalizálja, és aztán végleg felszámolja, vagy eloltja. Fő feladat ilyen esetekben, mint ahogy a deliblati puszta helyen is, hogy a település, vagy a lakosság, aki netán ott a közelben lakik, hogy az ő védelmük, vagyonuk védelme is, és természetesen továbbá az erdőnek az eloltása.
0: Mitől lesz egy tűz irányíthatatlan? Melyek azok a körülmények, amelyek mellett így a tűzoltók számára különösen nehézé válik a lángok megfékezése?
1: Hogyha a Vajdaságról beszélünk, itt egy picit mondhatom, hogy de csak picit könnyebb helyzetben vagyunk, mivel a konfiguráció olyan, hogy relatív, nem mindenhol megközelíthető bizonyos pontokon. A Dél-Szerbiában, hogyha erdős részekről beszélünk, ott közel játszik a terep is, mivel általában a hegyvidék, ahol valójában technikai eszközzel nem tudja az ember megközelíteni, vagy emberi lábbal, vagy viszont a levegőből helikopterrepülő, tűzoltó repülőgépek lehet ezeket könnyebben oldani. Most, ha visszatérünk itt Vajdaságba, az erdőnek a tűzoltás az nagyon nehéz. Feltételezem az összetételét a deliblátiai esetben, biztos, hogy nagyon sok fenyves része van, ami iszonyú gyorsan és nagy lánggal, erővel tud égni, és a terjedése az nagyon-nagyon könnyen tud. Itt általában, ha nem is fúj szél, ebből a tűzből kifolyólag keletkeznek ilyen levegőmozgások, és még ez is közre játszik. Például, hogyha tobozok, amik rajta vannak, azt úgy higgyék el a kedves hallgatók, hogy mintha puskából kilőtték volna, repül akár 15-20 métert is. És az meg van gyulladva, terjeszti tovább-tovább, és így már mikor nagy területről van szó, akkor tényleg a tűzoltóság az óriási kihívás, nem beszélve az iszonyat melegről is, magában a külső hőmérséklet, meg még puszta a tűztől keletkezett hőmérséklet, úgyhogy fárasztja az embereket, még minden a technikai eszközök is jobban romlanak, és sorolhatnám még.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen szerepe van ennek a hosszú aszálynak, meg a hőhullámoknak, mi történik ilyenkor a növényzettel, talajjal, hogyan változtatja mindez a tűzveszélyt?
1: Hát úgy változtatja, ami a tűzvédelmi szempontból szeget nézik. Természetesen biológiailag is biztos vannak itt problémák. Az, hogy a növényzetnek nincs elég nedvesség, és nem tud tovább idézelbe élni, és ez véget kiszárad. Hát akár lássuk az udvarunkba, hogyha esetleg nem locsoljuk egy-két hétig, hogy ez teljesen leszárad, hogy tényleg egy csík akár be tudja gyújtani. Ugyanezt történik attól, hogy erdő, lehet, hogy egy picit nagyobb a növényzet, és akkor ott a kiszáradás lehet egy picit lassabb folyamat, de ilyen 40 fokokban az is az alja, hogy növényzet az szárad ki leghamarabb. Természetesen fáknak a tőrendszere az mélyebben van, az még tud élni, lehet hónapokat is, de ez az aljnövényzet, ez nagyon gyorsan leszárad, és ez egy ideális hely, ahol alap, amin a tűz nagyon könnyen tud keletkezni, és tud terjedni is.
0: Egyébként mennyire gyakori az, hogy az erdőtüzek hátszerében emberi mulasztás áll? Melyek a leggyakoribb okok?
1: Figyeljen, hát mi az okot illeti, sajnos azt kell mondjam, hogy általában az ember keze benne van. Nem mondom, hogy minden esetben, most itt konkrét nem tudom, mert mondjuk katasztrófa, vagy országos tűzvédelmi szektornak a vezetője, fővezetője azt nyilatkozta, hogy ebben az esetben az is egy nehezítő tényező volt, hogy a Deliblaton az erdőnek a közepén történt a tűz. Általában minden eset soroltatta az éveket, amikor történtek ilyen nagyobb események, hogy a szélérő indul, és akkor halad befelé, vagy bizonyos irányba. Itt most fordított eset történt. Na most, hogy ott az erdő közepén mi található, mi biztos ki fogják elemezni, hogy emberi tényező, valaki bent volt-e, vagy hát sem szabad kizárni, lehet, hogy szándékosságról van szó. Mert sajnos ezek is a pakliban vannak, történnek, meg vannak. Biztos, hogyha nyomozás eredménye jár, akkor nyilatkozni fognak, hogy mi is történt ott, hogy honnan indult az egész tűz, és aztán meg már ez, ami van, ez a jelen pillanati helyzet most ma is, míg zajlik az oltás.
0: És mit tehet az, aki tüzet vagy füstöt észlel így az erdős, bozótos területen? Mi a legfontosabb teendő az első percekben?
1: Az első percekben természetesen, hogyha erdőről van szó, akkor ne próbálkozzunk. Esetleg, hogyha tényleg egy kis négyzetméternyi tüzet észlelünk, akkor azt oltjuk el, ha bírjuk, ha van tűzoltó oltószerünk, vagy valami más eszköz. De a lényeg, hogy mi minél hamarabb biztonságos helyre távozunk, és időközben riasztjuk a hivatásos tűzoltóságot az egységes 193-as hívószámra. És próbáljuk meg a tűzoltóságot oda vezetni, időzel oda vezetni, rávezetni, hogy hol is van a pont, ahol keletkezett, vagy észlelt a tüzet.
0: Felmerült bennem az a kérdés, hogy egy erdőtűz megfékezése után véget ér-e a veszély, vagy még napokkal később is kialakulhatnak újabb útpontok?
1: Amikor azt mondjuk, hogy tűzoltóság kifejezése, hogy lefeketítjük a területet, akkor még biztos, hogy napokon át lesz egy csapat, aki ügyel, és aki szemléli a terepet és figyeli, mert maradhatnak ilyen gócok, ilyen kis paráshelyek, ami netán ilyen szél által főszítje, és akkor új bút tud keletkezni. Úgyhogy biztos, hogy az erdészgazdaság emberei, a tűzoltóság részéről is egy bizonyos csapat, természetesen sokkal kevesebb ember lesz már, de hogy fogják a drónokkal vagy más technikai eszközökkel is biztos követni és kísérni, hogy véletlenül, hogy újból föl. Mert néhol nagyon vastag ez az ajzat, az ajnövényzet, és akkor lehet, hogy a tetejét a tűzoltóság eloltotta, hogy nem is lássa, hogy már nem is füstöl, de ott alul még parazslik, amit nem látnak abban a pillanatban, és ezeken a pontokon tud újra keletkezni a tűz. Úgyhogy biztos, hogy napokig, akár hetekig is eltart, hogy ott még figyelik, még követik, hogy mi történik. Hát most rimánkodunk arra, hogy egy jó csapadék, egy jó kiadós eső lenne, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni az ilyen helyzetekben.
0: És végül egy kérdésem maradt, hogyha egyetlen dolgot kellene kiemelni, amire a lakosságnak most ebben a rendkívül száraz, illetve meleg időszakban oda kell figyelni, akkor mi lenne az?
1: Természetesen már többször elhangzott, hogy ilyen nagy szárazságban, melegben ne használjunk sehol nyílt lángot, ne gyújtogassunk, ne menjünk most kirándulni. Szerintem a hőmérséklet se van kiránduló helyzet, hogy most kimegyünk és jól érezzük magunkat, amikor iszonyat meleg van, de főképpen ne tüzeljük ezt. Nagyon szépen megkérem az össztűzoltóság nevében és magam nevében is, mert higgyék el, hogy egy kis parázsnyi, egy kis szikra már tényleg annyira le van minden száradva, hogy egy pillanat alatt tud nagy baj. Most is itt nézek ki, és látom, a szél úgy lengedezik, ez untig elég a nagyon-nagyon gyors terjedése. Tehát az égőanyag adott kellő szárassággal, úgyhogy egy pillanat alatt az egy-két négyzetméter, egy több száz négyzetméter, akár egy hektár egy pillanat alatt már ég, úgyhogy akkor már az megeste egy kihívás a tűzoltóság részére, hogy ezt feloldja.
0: Kedves Vilmos, köszönjük szépen a szakmai tanácsokat, szerintem nagyon fontos témáról beszéltünk most, és jól gondoljuk át, hogy mit és hogyan csinálunk a szabadban. Köszönöm szépen az infókat.
1: Így van, köszönöm én is a lehetőséget.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Műsorajánló.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: 11 óra 34 perc van, ez itt a Presszó. Továbbra is hoztam nektek egy hát érdekes témát, mert képzeljétek el, lesz egy kis változás talán itt az internet világában, mert hogy első kérdés, emlékeztek-e még a MySpace oldalra? Ugye a 2000-es évek elején az volt az egyik legmenőbb közösségi oldal, ahol hát talán mondhatom azt, hogy mi döntöttük el, hogy mi legyen a profilunkon, milyen zene szóljon rajta, meg ugye főként azt láttuk, amit az ismerőseink osztanak, meg itt van a kulcs különbség. Ugye aztán jött a Facebook, az Instagram, a TikTok, és velük együtt jöttek az algoritmusok is, amelyek ma már hát így, hát nem túlzok, ha azt mondom, hogy ugye eldöntik helyettünk, hogy mit lássunk az interneten, és hát most viszont jön a változás, a MySpace, ugyanis képzeljétek el, újra vissza akar térni, és méghozzá éppen fel akarja venni a harcot az algoritmusok ellen, tehát tervek szerint az új oldal ilyen időrendi hírfolyamot használna, tehát nem csak egy mesterséges intelligencia válogat neki, hogy mi érdekel bennünket, hanem egyszerűen azt látnánk, amit az emberek és az általuk követett alkotók megosztanak. Ugye elsősorban zenészek, kreatívoknak és valódi közösségeknek adna teret ez az hát régi új közösségi oldal. Szerintem egyébként erre nagyon szükség van. Épp érdekel, hogy mennyire fog befutni, hogy mennyire fognak ráharapni ismét a MySpace-re. Hát meglátjuk. Minden esetre írjátok meg nekem kommentben, hogyha még emlékeztek arra, hogy milyen volt ez az oldal, tetszett-e a működése, várjátok-e, szerintetek működni fog-e ez a kezdeményezés 063-621-605.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Rita, a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, ami tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Ez a Pannon Rádió.

11 óra 46 perc van, hoztam híreket, ami a tűzveszélyt érinti. A deliblati homok pusztán pusztító erdőtűzben képzeljétek el, hogy az erdőt terület mintegy 7-8%-a leégett, de a helyzet az elmúlt napokhoz képest azért valamennyivel bíztatóbb. A tűzoltók és az erdészet munkatársai továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén. Hát és az időjárás annyira nem segít, mert hogy továbbra is nagy meleg van, de legalább a szél gyengébb. A szakemberek szerint, hogyha sikerül megakadályozni a tűz további terjedését, az érintett erdő terület akár 5 éven belül regenerálódhat. A veszély azonban még nem múlt el, hiszen a rendkívüli szárazság miatt továbbra is fennáll az újra gyulladás kockázata. Pont erről a témáról fogunk beszélgetni ma a Presszóban 13 óra után Juhász Vilmos szakemberrel, tűzvédelmi szakemberrel. Vele fogunk arról beszélgetni, hogy miért van ilyen sok erdőtűz, és mit tehetünk mi emberek azért, hogy ez ne forduljon elő.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési

0: Híradó.
1: Ma kezdődnek a tárgyalások a minimálbérről, tesztüzemben már működik a megújult Palicsi emlékút, és hagyományos kenyérszentelőt tartottak Tornyoson. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Ma kezdődnek a tárgyalások a jövő évi szerbiai minimálbér meghatározásáról. A kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók uniójának képviselői ismertetik álláspontjukat és gazdasági elemzéseiket is. Konkrét összegről egyelőre egyik fél sem tett javaslatot, a munkáltatók elsősorban a pénzügyminisztérium előterjesztésére várnak. A szakszervezetek két számjegyű minimálbéremelést sürgetnek. Szerintük erre azért is szükség van, hogy teljesüljön a célkitűzés, miszerint 2027-ben az átlagkereset eléri az 1400, a minimálbér pedig a 640 eurót. Emellett a teljes közszférában béremelést követelnek. Sinisa Máli pénzügyminiszter augusztus elején közölte, hogy a minimálbér jelenleg 65.554 dinár, vagyis mintegy 551 euró. Állítása szerint Szerbiában most először fordult elő, hogy a minimálbér fedezi a minimális fogyasztói kosár értékét. Tesztüzemben már működik a megújult Palicsi emlékkút. A több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapon át tartottak. Az emlékkúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után szombaton augusztus 8-án megtartották a kút tesztüzemét is, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. A Palicsi emlékkút a Tópart egyik ikonikus szecessziós emlék műve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Kétnapos rendkívüli üléssel folytatja munkáját a Magyarországgyűlés. A parlament mai ülésnapja Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd két új fideszes képviselő Hortai Olivér és Palóc André is esküt tehet. Az országgyűlés ezt követően indítványokhoz benyújtott módosító javaslatokat és bizottsági jelentéseket vitat meg. A képviselők többek között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, a rendészeti feladatok átszervezéséről és a 2026-os költségvetés módosítására is tárgyalnak. A tervek szerint kedden megválasztják az új köztársasági elnököt is. A Tisza Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét jelöli, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja. A párt 6-tagú parlamenti frakciója ugyanakkor egyedül hivatalos jelölést nem tud tenni. 35. alkalommal rendezték meg a hagyományos kenyérszentelőt Tornyoson. A magyarok nagyasszony a római katolikus templomban megtartott losjelölést nem tud tenni. 35. alkalommal rendezték meg a hagyományos kenyérszentelőt Tornyoson. A magyarok nagyasszony a római katolikus templomban megtartott ünnepi szentmise a falu életében kettős jelentőség.

0: János úr megáldotta az új kenyeret, és hálát adtunk azért, hogy a sok nehézség ellenére is jut kenyér a családok asztalára. A kenyér, mint tudjuk, ősidők óta fontos tápláléka az embereknek, de azt gondoljuk, hogy nem csak táplálék, lelki eledel is, és lelki tápláléknak is nevezhetjük. Talán ezért is alakult ki ez a szép hagyomány, hogy a kenyeret elhozzuk a templomba, és itt a plébános úr áldását kéri rá.
1: A tornyosi kenyérszentelőnek nagyon régi hagyománya van a vidéken. Gyetvai Imre atya élesztette újjá az ünnepet. A hívek szerint fontos lelassítani és hálát adni mindazért a jóért, amit Istentől kapunk, ahelyett, hogy figyelmetlenül elmennénk mellette. Barát Gábor, tornyosi plébános.
2: A keresztény életben és a falu életében is kettős a jelentősége. Az egyik, hogy amit már tegnap is megéltünk, hogy a közösség egy kicsit összefog, összejön a távollévők is, eljönnek, hazajönnek és együtt ünneplünk. Ez az egyik, ami fontos. Újra látjuk egymást, de talán ami a legfontosabb az, ami most történt a templomban, hogy a Jóistennek adunk hálát azért, hogy gondoskodik rólunk, azért, hogy bízunk, bizalmunkat kiteljesíti azáltal, hogy kenyeret ad, de megadja azt, amit úgy mondunk, hogy mindennapi. Ez a fontos, ez a lényege, ez az üzenete ennek a szép ünnepnek.
1: Az ünnepi szentmise a háromnapos rendezvénysorozat méltó lezárása volt. Az előző napokban gyermek, sport és gasztronómiai programok is várták a helyieket, hiszen a falu ünnep összekapcsolódik ezzel a hagyománnyal.
3: Megünnepelték a 116. Duzsiáncát, a bunyevác horvátok egyik legjelentősebb hagyományőrző ünnepét Szabadkán. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő rendezvény az aratás befejezésének és az új kenyérnek állít emléket, miközben fontos szerepet tölt be a bunyevác horvát közösség identitásának megőrzésében. A többnapos programsorozat csütörtökön kezdődött, a központ ünnepségre pedig vasárnap került sor a város főterén, ahol átadták az új kenyeret. Balogh Sára riportja.
4: Díszes fiákerekkel érkeztek az arató párok a szabadkai Szent Teréz székesegyházba a hálaadó szentmisére, amelyen hálát adtak a búzatermésért és az első lisztből készült kenyérért. A bunyevácokat rendkívül vallásos, a mai napig erős hagyományőrző közösségként tartják számon. Idén 116. alkalommal szervezték meg a bunyevácok vallási ünnepéből kinőtt Duzsiáncát. Marinko Pijukovics, a Duzsiánca Bunyevác Horvát Egyesület igazgatója. Ez a rendezvény fontos számunkra, bunyevác horvátok számára, és nem csak nekünk, hanem Szabadka valamennyi polgára számára is. Tudjuk, hogy ezt a rendezvényt immár 116. alkalommal ünnepeljük, de elsősorban azért is fontos, mert hozzájárul identitásunk megőrzéséhez, ugyanakkor a békés együttéléshez is valamennyi polgártársunkkal. Számunkra fontos, és az a szándékunk, hogy a Duzsiáncát úgy mutassuk be, ahogyan azt régen ünnepelték. A Duzsiánca közös ünnep, hiszen éppen erről szól. Arról, hogy csak együtt tudunk hálát adni Istennek az aratás terméséért. A hálaadó szentmise után felvonulással érkeztek meg a résztvevők a város főterére. Szebbnél szebb népviseletben, díszes kocsikon és lovas fogatokon vonultak a vendégek, akik a környező településekről és más országokból érkeztek az eseményre. Presner Richard, a Mórahalom Néptánc Egyesület tagja.
5: Nagyon jól érezzük magunkat, tényleg visszatérő vendégek vagyunk, nem csak erre a fesztiválra, hanem az internetről is rendszeresen járunk. Jó hangulat, jó az ellátás, tényleg mindenki vidám.
4: A legszebb arató pár a Bandás és a Bandásica érkezett meg utoljára. Ők Mária Usumovics Dávcsiknak, a Városi Közigazgatási Hivatal vezetőjének adták át az új búzából készült kenyeret. A hivatal vezető hagyományok szerint a világ minden égtája felé bemutatta azt, így mondva köszönetet az új kenyérért.
6: Duzsiánca nie samo uspomena na prošlost.
4: A Duzsiánca nem csupán a múlt emléke, hanem élő és erős bizonyítéka annak, hogy a hagyományoknak akkor van értelme, ha ápoljuk, megértjük és továbbadjuk az új generációknak. A Duzsiánca sokkal több, mint egy rendezvény. Tisztelgés a dolgozó ember munkája előtt, a kenyér, mint az élet szimbóluma előtt, valamint a minket tápláló föld iránti tisztelet kifejezése. A Duzsiánca nem csupán ünnepség, egy különleges kulturális projekt, a hagyomány élő iskolája, és annak bizonyítéka, hogy egy közösség akkor őrzi legjobban a jövőjét, ha nem felejti el a gyökereit.

0: onda kada ne zaboravlja svoje korene.
1: Az ünnepséget közös tánc zárta, amelyben nem csak a táncosok, hanem a közönség soraiból is sokan bekapcsolódtak.
2: Sport. Döntetlent játszott a TSC a Javor ellen. A két csapat Topolyán mérkőzött meg egymással. A találkozó elején a TSC játszott veszélyesebben, mégis a vendégek kerültek előnybe az első félidőben. 1-0-ás vendégvezetéssel mentek szünetre. A második félidőben ismét a topolyai csapat volt a keményebb, és ezúttal sikerült is gólra váltaniuk a támadásukat. Így lett az eredmény TSC Javor 1-1. A szerb első ligában két forduló után most mindkét csapatnak 4 pontja van. A szabadkai Spartacus vasutas atlétika klub atlétája Dario Basic Palkovics is részt vesz a birminghami szabadtéri atlétikai Európa bajnokságon. A szabadkai atléta 200 méteren fut az EB-n. Hosszú idő után Dario az első olyan versenyző, aki 200 méteren kvalifikálta magát az Európa bajnokságra, mondta el mai sajtótájékoztatóján Zvezdan Kalmár. A Spartacus vasutas atlétika klub edzője kiemelte, hogy Dario kiemelkedő eredményeket ért el az idei évben. A fiatal atléta a tájékoztatón elmondta, kijutni egy Európa bajnokságra és a legjobbak között lenni felemelő érzés. Hozzátette, legfőbb célja, hogy megdöntse az országos rekordot.
1: Ez a szezon megmutatta, hogy bármennyire is irreálisnak tűnik valami, mindig valóságossá válhat. Éppen ezért örülök a szereplésnek, de nem akarok semmilyen nyomást helyezni magamra. Megérdemeltem ezt, ahogy az edzőm és én is megérdemeltük a kemény munkánkkal és az erőfeszítéseinkkel. Egyszerűen csak úgy szeretnék oda menni, hogy élvezzem. Nem úgy értem, hogy majd szórakozom és nem tudom, mit csinálok, hanem hogy élvezzem azt a versenyt, élvezzem azt a pillanatot, amelyre oly hosszú ideje vártam, és beleadjak mindent, hogy meglássam, mire vagyok képes.
2: A pontos idő 12 óra 11 perc.
3: Időjárás.
4: Szabadkán pillanatnyilag 32 fok van, és verőfényes napsütésben van részünk. Lesz ennél sokkal melegebb is, a várható csúcsértékek a 34 fokot érhetik el. Holnap pedig még melegebb lesz, 37 fokot is mutathatnak a hőmérők.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
6: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
7: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
11: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
12: A te zenéid.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Programajánló.
6: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

12 óra 30 perckor friss infokat hoztam az utakról. Több mint 43.800 gyors hajtást jegyeztek fel Szerbiában augusztus 3-a és 9-e között megtartott nemzetközi közlekedésbiztonsági akció során. A rendőrök összesen 58.063 járművet ellenőriztek, a sebesség túlépések mellett pedig mintegy 9.000 egyéb szabálysértést is feltártak. Ezt közölte a belügyminisztérium aztányunk híre szerint. A gyorshajtások közül 5267-et gyalog átkelő helyek környékén észlelték és szankcionálták. Ezeken a szakaszokon külön szigorú ellenőrzést tartottak a gyalogosok védelme érdekében. Az egyhetes akcióban az ittas vezetés miatt 1000 sofőr zártak ki a forgalomból, további 64 járművezető pedig pszichoaktív szer hatása alatt ült volán mögé. Az ellenőrzés a Roadpol, vagyis az Európai Közlekedési Rendőrségi Hálózat összehangolt akciójának része volt, amelyet egyszerre 34 tagállamban tartottak meg.

Compresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

12 óra 45 perckor nézzük, hogy változott-e a helyzet a határátelő helyeken, és képzeljétek el, változott, mert hogy a horgosi nagyhatáron eléggé összeszaladt a sor. 90 perc a várakozási idő pillanatnyilag, Kelebienál pedig egy órát satszolnak az utazók. Gyála, Horgos 2 és Bácski 20 perc. És eddig nem voltak nagy sorok a bejáratnál, Szerbia belépő oldalán, most már van a horgosi nagyhatáron, meg a kishatáron is fél órás a várakozási idő, a többi átkelőnél pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő.

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. 36.101 sertés pusztult el, vagy került kényszerlevágásra az éveleje óta Szerbiában, az afrikai sertéspest is miatt. A vírus jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. A hatóságok szerint az elmúlt napokban csökkent az új fertőzések száma, a legsúlyosabb helyzet azonban továbbra is Szerémségben van, ahol a legszigorúbb járványvédelmi intézkedéseket vezették be. A lakosságot arra kérik, hogy ne lépjenek be a lezárt területekre. A betegség komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben, ezért a sertéstartókat is arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Fertőtlenítsék a lábbeliket, a ruházatot és a felszereléseket, korlátozzák a sertéstartó létesítményekbe való belépést, valamint haladéktalanul jelentsék, ha állataik egészségi állapotában változást tapasztalnak. A sertéspest is egyébként emberre nem veszélyes. Tesztüzemben már működik a megújult palicsi emlékkút, a több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása. Április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapon át tartottak. Az emlékúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után szombaton, augusztus 8-án tartották meg a kút tesztüzemét is, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. A palicsi emlékkút a Tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Hatósági ellenőrzést sürget a Verbászi Ökológiai Mozgalom Tavankút és a környező települések súlyosbodó vízügyi és környezetvédelmi problémái miatt. A szervezet szerint az intenzív vízkitermelés és az asszály miatt számos 20-50 méter mély kút kiszáradt, ezért egyes háztartások már kénytelenek vizet vásárolni az alapvető mindennapi szükségleteikhez. A hatóságoktól a mélyfúrású kutak engedélyeinek ellenőrzését, valamint a vízhálózat kiépítését kérik. A Verbászi Ökológiai Mozgalom emellett aggályokat is megfogalmazott a vegyszerek és növényvédőszerek felelőtlen használata, a mérgezett rágcsálóirtó csalétkek, valamint a szennyvíz illegális csatorna engedése miatt. Ezek szerintük veszélyeztetik a lakosságot, a talajt és a vadon élő állatokat, ezért rendkívüli ellenőrzést kértek a környezetvédelmi, illetve növényvédelmi felügyelettől a Tavankúti térség mezőgazdasági területein.
4: Sport.
6: Döntetlent játszott a TSC a Javor ellen. A két csapat Topolyán mérkőzött meg egymással. A találkozó elején a TSC játszott veszélyesebben, végis a vendégek kerültek előnybe az első félidőben. 1-0-ás vendégvezetéssel mentek szünetre. A második félidőben ismét a topolyai csapat volt a keményebb, és ezúttal sikerült is góra váltaniuk a támadásukat. Így lett az eredmény TSC Javor 1-1. A szerb első ligában két forduló után most mindkét csapatnak 4 pontja van. 12 éremmel tért haza a palicsi evezős klub a Kalocsai Duna kupáról. A hagyományos nemzetközi versenyt a múlt hétvégén tartották a magyarországi városban. A palicsi versenyzők ismét megmutatták minőségüket, küzdőszellemüket és magas szintű felkészültségüket, valamint azt, hogy nem csupán résztvevőként érkeztek a versenyre, hanem egyenrangú, sőt számos versenyszámban fölényes ellenfelek áll a palicsi evezős klub szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Azt írják, ennek a sikernek többszörös jelentőség van. Az érmek számán túl a kalocsai szereplés kiváló formaellenőrzésként szolgált a szezon folytatása, valamint az előtt álló hazai és nemzetközi kihívások előtt.
4: Időjárás.
6: 33 fok van jelenleg Szabadkán és környékén a mai csúcsok előtt.
0: Időjárás.
6: 33 fok van jelenleg Szabadkán és környékén. A mai csúcshőmérséklet 35 fok körül alakul, egész nap napos, meleg.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hang.

0: harmadik félidő. A Pannonrádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 575. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: A labdarúgó szuperligában a negyedik fordult játszották a hétvégén, az eredmények a következők. Vojdina Rádni 2-1, Mácsva IMT 1-0, Kragujevac-i Rádniski Zemun 3-0, Mladost Csukaricski 2-2, UFK Beograd, Zserezničár szintén 2-2, és Crvena Zvezda Novi Pazar 2-0. A ligát 3-9 pontos csapat vezeti, mégpedig a Crvena Zvezda, a Vojvodina és az IMT. A TSC labdarúgói 1-1-es döntetlent játszottak az Ivanica Javor ellen az első liga második fordulójában. A vezetést a francia Dakur fejesével a vendégek szerezték meg az első félidőben, a második játék részben aktív a TSC pedig a 66. percben Nikolic góljával egyenlített. A szabadkai Spartacus Mulátó duplájával, valamint Enzói Strajkovic góljaival 4-2-re nyert Gornyi Milanovacon a Metalac ellen. A következő körben az Ubi Jedinc honál vendég szerepel a TSC, a Spartacus pedig a Teleoptik együttesét fogadja. A TSC női csapata a negyedik helyen végzett Belgiumban a Bajnokok Ligája egyik selejtező csoportjában. Vajda Fándyó csapata az első mérkőzésen 4-0-ás vereséget szenvedett a házigazda Leuven együttesétől, majd az Európa Kupában való indulásért vívott mérkőzésen hosszabbításban 3-2 arányban alul maradt az ukrán Metalist együttesével szemben. A szerb szuperliga 2 hét múlva rajtol, a TSC az első fordulóban a Kragujevac-i Radnički vendége lesz. A Spartacus teniszszerzője Lana Virt a szerbiai válogatott tagjaként aranyérmet nyert a nyári U18-as tenisz Európa bajnokságon, amelyet Franciaországban rendeztek. A szerbiai csapat a negyed döntőben Bulgáriát, az elődöntőben Csehországot, a döntőben pedig Magyarországot győzte le egyaránt 2-0-ra. Lana Virt mellett a szerbiai csapatban még Anastasia Cvetković és Dusica Popovski szerepelt. Spanyolország győzelmével zárult a romániai U18-as kézilabda világbajnokság. A döntőben a spanyolok 26-23-ra nyertek Montenegro ellen. A harmadik helyet Dánia, Egyiptom 23-19. A magyar női csapata a hetedik helyet vívott meccsen 30-27-re kikapott Kínától, és a nyolcadik helyen zárta a VB-t. A szerb csapat csak a 22. helyen végzett, miután a helyosztón 31-23-as vereséget szenvedett Csehországtól. A Belgrádban rendezett férfi U18-as kézilabda Európa bajnokságot Németország nyerte, miután a döntőben 36-27-re nyert Szlovénia ellen. A bronzmeccsen Spanyolország, Dánia 25-28. A magyar együttes a 6. helyen zárta az EB-t, mivel 35-31-re kikapott Izlandtól, a szerb válogatott pedig a 14. helyen zárt, miután a helyosztón 39-38-ra kikapott Svédországtól. Mától vasárnapig Birminghamben tartják az atlétikai Európa bajnokságot. Szerbiát 13 atléta képviseli az EB-n, köztük Világos Adrian, a kishegyesi gerelyhajító is, aki a legkomolyabb éremesélyese a szerbiai csapatnak. A 22 éves versenyző legutóbbi 2 felnőtt kontinens viadalon egyaránt ezüstérmes lett, és az idei eredmények alapján Angliában is a favoritok között van. Adrianna nemrégiben országos bajnoki címet szerzett, előtte pedig a rangos monakói és párizsi gyémántliga versenyen lett ezüstérmes. Mind a két alkalommal csak egy kínai gerelyhajító előzte meg. A női gerelyhajítás selejtezőjét augusztus 14-én tartják, a döntőt pedig augusztus 16-án este 20:30-tól rendezik. Szombaton Magyar Kanizsán 44. alkalommal tartották meg a Nemzetközi Úszó és Futófesztivált. Úszásban összesen 184-en indultak, akik 200, 570 és 3000 méteren csobbanhattak a Tiszába, míg a 373 benevezett futó számára 900, 1400, 2600, 4000 és 10000 méteres futamokat tartogattak a szervezők. Idén is népszerű volt az XL Aquathlon, a 3 kilométeres úszásból és a 10 kilométeres futásból álló megmérettetésen 47-en álltak rajthoz. A rövidebb úszótávok közül a 200 és az 570 méteres verseny résztvevői rajtoltak elsőként. A rövidebb távot a fiúk mezőnyében a magyar kanizsai Stefan Atyit úszta le leggyorsabban, de jól teljesített a lányok legjobbja, a szabadkai Engi Hanna is, aki mindössze 3 másodperccel maradt le a győztes fiú mögött. Az 570 méteres távot a fiúk között Filip Kozarit nyerte, míg a lányok mezőnyében Húsvár Petra bizonyult a leggyorsabbnak. A 3 kilométeres távon a férfiak mezőnyében címvédés történt, ugyanis a mitrovicai Szrém úszója Mateja Vidovics 31 perc 29 másodperc idén is elsőként ért célba, a második helyen az óbecsei Petár Segújev a harmadikon pedig a szabadkai Svetozár Nisovic végzett. A nők mezőnyében szintén a tavalyi győztes az Óbecsei, de a Spartacus színeiben úszó nagy némedi Anna Rebeka diadalmaskodott, 34.07-es ideje a harmadik legjobb az összes résztvevő közül, a második helyet a zentai Buják Nikoletta szerezte meg, a dobogó harmadik fokára pedig a szabadkai Angelia Dragás állhatott. A verseny egyik legidősebb résztvevője az 1942-ben született szabadkai Príba István volt, aki 57 perc, 1 másodperces idővel korosztályában a leggyorsabban teljesítette a távot. A verseny minden bizony a legidősebb résztvevővel, Príba Istvánnal beszélgetünk, a szabadkai egykori testnevelő tanárral. István, mesélj egy kicsit arról, milyen volt a víz, milyen taktikával indult ma útnak.
2: A cél az annyi volt, hogy a starttól a célig eljussak. Magam ellen versenyzik mindig, de itt Szerbiában nincs idősebb versenyző tőlem. A szerbek között a következő az 9-10 évvel fiatalabb, mint én, de van itt egy magyarországi úr, aki 4 évvel idősebb tőlem. Ő lesz a legidősebb versenyző, de én meg hát korosztályban biztos, hogy a legjobb vagyok. Igyekszem az egészségemet úgy fenntartani, hogy többek között minden nap úszok valamennyi kilométert. Ez más szempontból is jó, mert ha lusta ember lennék, akkor az a kis ördög, ami bennem van, hogy nem menjél úszni, mámban nem jó az idő, meleg, túl meleg van, esik az eső, akkor legyőzöm azt a kis ördög, és elmegyek, úszok, és ezt tart engem, hogy mondjam, pszichikai, fizikai egészségben is.
1: Milyen volt a víz, milyen volt a Tiszama?
2: Hát egy kicsikét jobb lett volna, hogyha frissebb lett volna, mert az is hozzájárul, mondjuk úsztam én Európa-bajnokságon Blédbe, ahol 19-18 fokos volt, ott muszáj volt hajtani, mert rá is kényszerítette a szervezet, hogy fölmelegedjél valamilyen utamódon. Itt egy kicsikét meleg volt a víz, el lehetett ustolni, aki akart.
1: Mire készül, mi lesz a következő versenye?
2: Ma úsztam a 3 körlométert a Tiszán, holnap az én autómmal, meg a barátommal megyünk Sabaszra, ott úszunk a Sabasz 5 kilométert a Szávába. Remélem, hogy a Száva valamivel jobban folyik, mint a Tisza, úgyhogy az 5 kilométer körülbelül időben annyi lesz, mint az itteni 3 kilométer, mert a Tisza most majdnem hogy áll, nem nagyon folyik, de azért mégiscsak hozzásegít, hogy mondjuk rövidebb idő alatt leúszunk, mint mondjuk egy totál nyílt vízen, ahol abszolút nem folyik a víz. Itt mégiscsak valamilyen folyás volt. Hát a Szávába hűvösebb lesz a víz valószínűleg, és gyorsabb is a vízfolyás, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy ugyanez az idő alatt, az egy óra alatt leúszunk ottan az ötköt, itt el a hármat úsztuk annyi idő alatt.
1: És mire készül, milyen versenyen lesznek még ebben a szezonban?
2: A jövő 20-ától 20-a 21-én az Európai Masters, de medencés úszóversenyén fogok részt venni, 4 úszószámban, ami csak annyit nehezít rajtam, hogy ottan rövid idő alatt kell sokat kimutatni. Itt ezeknél a hosszú távú úszásoknál még az ember beosztja számá az erejét, ahogy tudja, és aztán a végén itten olyan intervallis úszást szoktam alkalmazni, hogy mikor látom, van előtt a valakin, akkor 5-10-15 gyors tempóval közeledek hozzá, akkor megint kis pihenek, akkor megint 5, és akkor így tudom behozni azokat, akik egy tempóba úsznak. De viszont a medencésen ott apait, anyait bele kell adni mindig, úgyhogy annyiból nehezebb a medencés. De most ebben az évben én leszek a legidősebb a korcsoportomba, jövőre pedig egy év múlva Budapesten lesz egy világbajnokság, Masters világbajnokság, ahol én leszek a legfiatalabb öreg, ha lehet így is mondani. Mert szeptemberben betörtem a 84-et, úgyhogy a jövő augusztusában én már a 85 és az idősebbekkel fogok versenyezni. Tehát a legfiatalabb lenni az öregek között az is valamit jelent, mert ugyanúgy, mint a fiatalkorban 15 vagy 18 vagy 19, nem mindegy, és nem mindegy, hogy valaki 85 vagy 88 vagy 89 éves.
1: Futásban az óvodások 200 métert teljesítettek a szüleikkel a strand homokjában, majd a gyerekek 900, 1400 és 2600 méteres futamai következtek, meg győztesei a fiúk mezőnyiben Bödő Bálint, Berkes Zsolt és Barát László, míg a lányok között Fejsztámér Mara, Fehér Natál és Faragó Júlia voltak. A 4 kilométeres távot a férfiak mezőnyében a tavalyi ezüstérmes Goran Pletikosic, Sparta Skyrunners 13.52 nyerte meg, A tavalyi győztes az Écskai Nemánya Gyurić és a Szabadkai Dragan Pletikosic előtt, míg a nők mezőnyéből a Spartacus atlétája Mia Vulovic 16-09 került ki győztesen, a második helyet Tijana Miljic, a harmadikat pedig a magyarországi Kávai Mayer Anett szerezte meg. A férfiak 10 kilométeres versenyét idén is a zentai, de a Szabadkai Zvezdán Kalmár atlétikai iskola színeiben indult Nagy Gellért Béla, 35 perc 33 másodperc nyerte, mögötte nem egész 3 perces lemaradással a grúz színekben induló Oleg Cikaló ért célba, míg a harmadik helyen a szabadkai Pavle Gemes végzett. Nagy Gellért Bélát hallhatják.
3: 2016-ban vettem részt először a kanizsai úszó és futómaratonon. Nekem nagyon a szívemhez nőtt, én szeretem kanizsát, szeretek ide járni. 2020-ban és 2024-ben nem vettem részt. A többi alkalmakkor mindig benne voltam az abszolút helyezésekbe. Azért is kimagasló, vagy ez nagy élmény most ez a mai nekem, ugyanis 2016-ban édesapám elkísért erre a versenyre, aztán 2017-ben sajnos már nem tudott velem lenni, hogy is elhalálozott, és most ezt a versenyt neki szánom, ezt a nyereséget, mert nem tudta végigkövetni azt az utat, amit eddig bejártam, úgyhogy mindenképpen ez végett is, ez a verseny most éppen, így, hogy a 10. éves, így nagyon különleges számomra.
1: Milyen volt a pálya? Ma talán nem volt olyan meleg, mint az elmúlt években, talán.
3: Éppen ezen gondolkoztam ugye a pálya felénél, hogy nem volt annyira meleg, meg volt jó hűvös rész, mégis viszont az a 30 fokot megéreztem, hogy még mindig tartsa a láncát ugye a féltávnál. Igazából beálltam egy tempóra, láttam mögöttem, nincs messze, mert senki nem volt kedve most, tehát nem mentem bele egy ilyen egyéni rekordba, ahhoz képest jó sikerült, 3.30 ennyi mennyi siramot sikerült kihoznom, úgyhogy tökéletes.
1: Mi lesz a következő verseny?
3: Megmondom őszintén, hogy ritkán vagyok így tervek nélkül, most nem tudom, hogy mi lesz. Minden esetre még egy kis pihenő van, egy kicsit most magamra fókuszálok, aztán el kell kezdjem a szervezést a jövő évi zentai második félmaratonra, úgyhogy egyelőre most a fölkészülés megy. Szeretnék jövőre egy erős 10 kilométert futni.
1: A nők mezőnyében csantavéri győzelem született, hiszen Futó Anett szakította át elsőként a célszalagot, 42 perc, 54 másodperces idővel, megelőzve a szabadkai Elena Puskát és a szintén szabadkai Jamanta Sáfrányt. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk, Rózsa Róbert műszaki munkatárs nevében, köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztője és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Az autóban
4: vagy bicajon.
3: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: 2000-es évek a Panno Rádióban, kedden esténként 8 órától.
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
2: Ha fürdőszoba,
1: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk. Szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A pulzusomat

0: műsorunk végéhez értünk, ennyi fért bele a mai hétkezdő Pannopresszóban. Remélem kellemes napotok van, használjátok ki a délutánt csobbanásra, mert hát pikpak el fog múlni ez a nagy meleg és a nyár, úgyhogy csobbanjunk még lehet. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Sziasztok!
1: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. 36.101 sertés pusztult el vagy került kényszerlevágásra az éveleje óta Szerbiában az afrikai sertéspest is miatt. A vírus jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. A hatóságok szerint az elmúlt napokban csökkent az új fertőzések száma, a legsúlyosabb helyzet azonban továbbra is szerénységben van, ahol a legszigorúbb járványvédelmi intézkedéseket vezették be. A lakosságot arra kérik, hogy ne lépjenek be a lezárt területekre. A betegség komoly gazdasági károkat okozhat az állattenyésztésben, ezért a sertéstartókat arra kérik, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat, fertőtlenítsék a lábbeliket, a ruházatot és a felszereléseket, korlátozzák a sertés tartó létesítményekbe való belépést, valamint haladéktalanul jelentsék, ha állataik egészségi állapotában változást tapasztalnak. A sertéspest is egyébként emberre nem veszélyes. Tesztüzemben már működik is a megújult palicsi emlékkút, a több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után szombaton augusztus 8-án megtartották a kút tesztüzemét, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. A palicsi emlékkút a túpart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Hatósági ellenőrzést sürget a Verbászi Ökológiai Mozgalom Tavankút és a környező települések súlyosbodó vízügyi és környezetvédelmi problémái miatt. A szervezet szerint az intenzív vízkitermelés és az asszály miatt számos 20-50 méter mély kút kiszáradt, ezért egyes háztartások már kénytelenek vizet vásárolni az alapvető mindennapi szükségleteikhez. A hatóságoktól a mélyfúrású kutak engedélyeinek ellenőrzését, valamint a vízhálózat kiépítését kérik. A Verbászi Ökológiai Mozgalom emellett aggályokat is megfogalmazott a vegyszerek és növényvédőszerek felelőtlen használata, a mérgezett rágcsálóirtó csalétkek, valamint a szennyvíz illegális csatornák beengedése miatt. Ezek szerintük veszélyeztetik a lakosságot, a talajt és a vadon élő állatokat, ezért rendkívüli ellenőrzéseket kértek a növényvédelmi és környezetvédelmi felügyelettől a Tavankúti térség mezőgazdasági területein.
0: Sport.
7: Döntetlent játszott a TSC a Jávor ellen, a két csapat Topolyán mérkőzött meg egymással. A találkozó elején a TSC játszott veszélyesebben, mégis a vendégek kerültek előnybe az első félidőben. 1-0-ás vendégvezetéssel mentek szünetre. A második félidőben ismét a topolyai csapat volt a keményebb, és ezúttal sikerült is góra váltaniuk a támadásukat. Így lett az eredmény TSC Jávor 1-1. A szerb első ligában két forduló után most mindkét csapatnak 4 pontja van. 12 éremmel tért haza a Palicsi Evezős Klub a Kalocsai Duna kupáról. A hagyományos nemzetközi versenyt a múlt hétvégén tartották a magyarországi városban. A palicsi versenyzők ismét megmutatták a minőségüket, küzdőszellemüket, magas szintű felkészültségüket és azt, hogy nem csupán résztvevőként érkeztek a versenyre, hanem egyenrangú, sőt számos versenyszámban fölényes ellenfelek, áll a Palicsi Evezős Klub szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Azt írják, ennek a sikernek többszörös jelentősége van, az érmek számán túl a kalocsai szereplés kiváló formaellenőrzésként szolgált a szezon folytatása, valamint az előttük álló hazai és nemzetközi kihívások előtt.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 34 fok van, marad a napos meleg idő a nap további részében is, 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a nap nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen.

0: Kizáló műhelyünkben biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
1: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A szerb kormány 9,2%-os minimálbér emelést javasolt a 2027-es évre, míg a szakszervezetek nem határoztak meg pontos százalékot, de kétszámjegyű emelést szeretnének, nyilatkozta a Tanjugnak Dragan Todorovic, a Szerbia Önálló Szakszervezetek Szövetségének tagja. Elmondása szerint a munkáltatók sem tettek konkrét javaslatot, de úgy tűnik, hogy számukra elfogadható lenne a kormány 9,2%-os ajánlata. A következő tárgyalást szerdán tartják majd. A végleges megállapodás várhatóan a jövő héten születik meg. Ha a partnerek nem tudnak megegyezni, akkor a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza meg. És a szerb kormány benyújtotta a parlamentnek a Svojna Svome, vagyis mindenki a sajátjá nevű törvény módosítását, amely több fontos változtatást hozhat az ingatlan tulajdonosok számára. A legfontosabb változás a 400 négyzetméternél nagyobb falusi családi házakat érinti. A tervezet szerint a kedvezményes nyilvántartásba vételi díjat továbbra is csak 400 négyzetméterig kellene fizetni, a magasabb díj pedig kizárólag az ezen felüli területre vonatkozna. Ez elsősorban a több generációs nagyobb vidéki családi házak tulajdonosainak jelenthet könnyebbséget. Szigorítják a díjfizetést is, a tulajdonjog bejegyzése csak akkor történhet meg, ha a törvényben előírt díjat teljes egészében befizették. Ha a kötelezett 30 napon belül nem fizet, megindulhat a kényszerbehajtás. Azoknál az ingatlanoknál, amelyek után nem fizették meg a díjat, elidegenítési tilalmat is bejegyezhetnek. Ez azt jelenti, hogy az érintett ingatlan addig nem adható el, nem ajándékozható el és nem terhelhető meg jelzáloggal, amíg a tartozást nem rendezik. Új lehetőséget kapnak bizonyos lakásvásárlók is, ha egy társasház építetője nem fizette meg a kötelezettségét, meghatározott esetekben maga a lakástulajdonos is kifizetheti az összeget. Ezt követően törölhető lehet a nem fizetésre vonatkozó bejegyzés, így könnyebbé válhat a lakástulajdonjogának teljes rendezése. A módosítás a félkész, de már nyilvántartásba vett épületek befejezését is megkönnyítheti. Fontos, hogy a módosítás egyelőre csak törvényjavaslat, ezért a végleges szabályok a parlamenti elfogadás után derülnek ki. Tesztüzemben már működik a megújult palicsi emlékkút, a több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapon át tartottak. Az emlékúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után szombaton augusztus 8-án megtartották a kút tesztüzemét is, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. A palicsi emlékkút a Tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Magyar Péter mai parlamenti felszólalásában az elmúlt hetek hőhulláma és asszálya miatt kialakult vízügyi és energiaválságról beszélt. Szerinte a kialakult helyzetért részben az előző Fidesz-KDNP kormányok évtizedes mulasztásai is felelősek. Kritizálta a korábbi energiapolitikát, például azt, hogy a naperőművek fejlesztését nem követte megfelelő energiatároló kapacitás, valamint a Paks 2 beruházás késését és magas költségeit. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt Paks működése is veszélybe került, de magyar szerint sikerült elkerülni az atomerőmű teljes leállását és az országos áramszünetet. Kosztolányi Dezső szellemében zajlott a 30. nyári akadémia megnyitója Szabadkán a Városháza dísztermében. A mostani jubileumtól kezdve a rendezvény a Kosztolányi Dezső nyári akadémia nevet viseli. A háromnapos programra mintegy 170 pedagógus érkezett, akiket mintegy 25 itteni és külföldi előadó várta. A továbbképzés célja kezdetektől fogva a vajdasági magyar nyelvi oktatás színvonalának emelése, új oktatási módszerek átadása. A programot egy különleges élmény is színesíti. Augusztus 11-én és 12-én a magyar tannyelvű tanítóképző kar aulájában egy űrhajó szimulátort is kipróbálhatnak az érdeklődők, sőt az ingyenes 3D-s virtuális űrutazásra is bárki jelentkezhet. A Kosztolányi Dezső nyári akadémia augusztus 12-én zárul, melyet a Magyar Nemzeti Tanács is támogatott.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 35 fok van, a nap további részében is marad a meleg napos idő. Holnap némi felhő jelenhet meg az égen, illetve némi gomoly felhőzetre van kilátás. A csúcshőmérséklet azonban 37 fok körül alakul majd.
3: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Készen állsz?
8: Oh, yeah!
7: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
8: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
8: Továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel a rendkívüli hőség és a hosszantartó szárazság miatt Szerbia szerte. Egyelőre nincs megegyezés a minimálbérről, és megnövekedett a lopások száma a szabadkai Bajai úti temetőben, figyelmeztető felhívást tettek közzé. Valamint lassan indul a vásárlási roham, 3 hét és véget ér a vakáció, megkezdődik a 2026-2027-es tanév. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozót tüzekkel a rendkívüli hőség és a hosszantartó szárazság miatt. A legsúlyosabb helyzet a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol mintegy 1500-1700 hektár erdő és aljnövényzet égett le a legfrissebb adatok szerint. A tüzet időközben sikerült ellenőrzés alá vonni, a Stolovi hegységben azonban továbbra is lángokkal küzdenek. Az előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban sem várható komolyabb felfrissülés. Szabó Regina beszámolója.
9: A Deliblati homokpusztán pusztító tűzben az erdőterület mintegy 7-8%-a égett le. A védekezésben több mint 150 tűzoltó és mentő, a hadsereg, valamint a Vajdaság erdői közvállalat munkatársai vettek részt. A tüzet időközben sikerült ellenőrzés alá vonni. Éjszaka már csak kisebb tűzfészkeket kellett eloltani. Közben Szerbia más részein is dolgoznak a tűzoltók. A Stolovi hegységben az erős szél miatt továbbra is terjed a tűz, amelyet a meredek, nehezen megközelíthető terep miatt is nehéz megfékezni. A lángok terjedését egyelőre sikerült megakadályozni a fenyőerdő felé. A tűzoltók munkáját egy műholdas adatokkal dolgozó rendszer is segíti, amely a terepi információk alapján azt is előrejelzi, merre terjedhetnek a lángok. Dragan Bielic, a szerbiai kutatómentő szervezet vezetője.
0: A
10: tüzek, különösen az erdőtüzek éppen a szél miatt kiszámíthatatlanok, hiszen a szél iránya is megváltozhat, és emiatt a tűz terjedési iránya is nagyon gyorsan változhat. Ezért rendkívül fontos az együttműködés a rendkívüli helyzetekért felelős szektorral és a tűzoltómentőkkel, hogy mindenki tisztában legyen a tűzoltási útvonalakkal és a menekülési útvonalakkal, valamint, hogy folyamatos kapcsolatban és kommunikációban legyenek egymással. Ez a legfontosabb a terepen. A hőhullám és a csapadék hiány nem csak a tüzek kialakulásának és terjedésének kedvez, hanem Európa gazdaságára is egyre nagyobb terhet ró. Velimir Lukic közgazdász szerint az idei szárazság és a rendkívüli hőség már most olyan zavarokat okozott, amilyenekre korábban nem volt példa. Az energetikán belül a nukleáris és a vízenergia termelést érinti és veszélyezteti leginkább a helyzet, mivel a folyók vize elengedhetetlen az atomreaktorok hűtéséhez. Ha nincs belőle elegendő, akkor annak érdekében, hogy ne melegedjenek túl az atomreaktorok, egyeseket le kell állítani, így pedig csökken a nukleáris energiatermelés. A többi ágazatot tekintve a közlekedésben egyértelműen a folyami szállításban jelent problémát, logisztikai gondokat okoz a szárazság. Ide tartozik a turizmus is, mivel ez a hőhullám azt eredményezte, hogy a turisták kevesebbet mozognak, mint amennyit egyébként mozognának, és kevesebb szolgáltatást vesznek igénybe, ami természetesen alacsonyabb turisztikai bevételt eredményez. Szerbiában jelenleg narancssárga hőségriasztás van érvényben, holnapra pedig Észak-Bácskára és Bánátra vörös riasztást adtak ki. Hétfőn és kedden 34-39 fok várható, és továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének kockázata. Szerdától enyhül a hőség, de a tűzveszély továbbra is magas marad.
8: Rekordalacsony vízállással küzdenek a Duna szerbiai szakaszán is. A folyó egyes részein a helyzet már soha nem látott képet mutat, bár most enyhe emelkedés kezdődött, a szakértők szerint a következő hetekben sem várható jelentős javulás. A 2027-es szerbiai minimálbér meghatározásáról szóló ülésen nem született megállapodás a minimálbér összegéről. Dragan Todorovic, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyalócsoportjának tagja, a Tanjugnak elmondta, a szerb kormány 9,2%-os emelést javasolt, a szakszervezetek azonban ennél nagyobb kétszámjegyű növelést szeretnének. A munkaadók konkrét százalékot nem javasoltak, de a szakszervezetek szerint számukra elfogadhatónak tűnik a kormány javaslata. A tárgyalások szerdán folytatódnak, a végleges döntés jövő héten várható. Ha a partnerek nem jutnak megállapodásra, a 2027-es minimálbért a szerb kormány határozza majd meg. 20 nap múlva már tudni lehet, hogy mekkora lesz a nyugdíjemelés, jelentette ki Alekszandar Vučić szerb elnök Prijepoljeban tett látogatása során. Hozzátette, biztos abban, hogy a nyugdíjasok elégedettek lesznek. Mint mondta, a nyugdíjasok 20, legkésőbb 30 nap múlva megkapják a 20, 27,5, illetve a 35 ezer dináros egyszeri juttatásukat, amit további 6000 dinár követ majd. Emellett augusztus 15-én, 16-án és 17-én bizonyos kategóriák számára tovább csökken a gyógyszerek ára, majd ezt követően sor kerül a nyugdíjak emelésére, vázolta a jó híreket az elnök. Még nem lehet tudni, hogy mekkora emelés lesz, de számottevő lesz majd, mondta Vučić, majd hozzátette, a nyugdíjak emelését a bérek emelkedése is követni fogja.
11: Szerbia ma sokkal jobban fejlődik, mint bármelyik másik európai ország. Szerbia jelenleg Európában az első helyen áll a gazdasági növekedés tekintetében, akár hiszik, akár nem. Ezt nem a saját mércéink, hanem az európai mércék alapján mondom. Jövőre pedig még meggyőzőbb lesz az első helyünk. Ezt a növekedési ütemet arra szeretném felhasználni, hogy azokba a kevésbé fejlett térségekbe is beruházzunk, amelyek kisebbek Belgrádnál, Újvidéknél és az ország északi részén található más településeknél. Ezért szeretném, ha Prijepolje, Priboj, Nova Városba is beruházzunk, amelyek kisebbek Belgrádnál, Újvidéknél és az ország északi részén található más településeknél. Ezért szeretném, ha Prijepolje, Priboj, Nova Város és az itt található többi, kevésbé fejlett önkormányzat terület

0: információk szerint az elmúlt időszakban elharapódzott a helyzet. Vajtai Viktória riportja.
1: A szabadkai Bajai úti temetőben olyan felirat fogadja a látogatókat, amely arra figyelmeztet, hogy ne jöjjenek egyedül, ugyanis lopások is előfordulhatnak. A látogatóknak ezért érdemes fokozottan odafigyelniük magukra és az értékeikre is. Az általunk megkérdezett látogatók több olyan történetet is elmondtak, amelyek szerint nem csak a sírokról tűnnek el különböző tárgyak. Volt olyan eset, hogy a temető melletti parkolóban hagyott autókból alkatrészeket is eltulajdonítottak, ezeket pedig a temető területén rejtették el, majd később visszatértek értük. Azonban olyan eset is történt, amikor két asszonyt, akik a temetőben jártak, hátulról megtámadtak, és egyikük nyakából személyes értéket loptak el. Mesélte egy arcát nem vállaló temető látogató. Az eseteket állítólag többen is látták.
2: Kirántották a nyakából a vastag ékszert. Ők megijedtek, ő mindjárt a nyakához kapott, és az a darab ott maradt, mert félt, hogy nehogy megfújtsák. Még hát azt mondta egy fene, jó, hogy az anyuka nem bántották.
1: Esetleg tudja, hogy indult-e belőle a rendőrségi eljárás?
2: Nem, hát az képtelenség, hogy megtanáljanak.
1: A temető látogatók szerint a biztonságérzetet nagyban befolyásolja, hogy mennyire érzik ellenőrzöttnek a területet. Úgy vélik, hogy a rendszeresebb ellenőrzés és a megfelelő megfigyelés nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy kevesebb hasonló eset történjen a jövőben. Érdemes idős hozzátartozóinkat figyelmeztetni a temető látogatás előtt, vagy esetleg elkísérni őket, megelőzve az esetleges incidenseket. A Bajai úti temető bejáratánál kihelyezett felirattal kapcsolatban felkerestük a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat igazgatóját, Prütyich Vesznát is. Megkeresésünkre azt nyilatkozta, hogy a szóban forgó feliratot nem a temetkezési vállalat helyezte ki. Mint fogalmazott, a temetőkben számos olyan felirat található, amit maguk a lakosok helyeznek ki, és amelyeknek nincs közük az intézmény tevékenységéhez. Hozzátette azt is, hogy minden egyes lopás esetében kizárólag a szabadkai rendőrkapitányság az illetékes.
0: Tesztüzemben már működik a megújult Palicsi emlékkút, a több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után szombaton, augusztus 8-án megtartották a kút tesztüzemét is, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. A Palicsi emlékkút a tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. 3 hét és véget ér a vakáció, megkezdődik a 2026-2027-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést, érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre. Ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Emellett a Magyar Nemzeti Tanács is igyekszik mindenben támogatni az iskolakezdőket és szüleiket. Necseri Kanita riportja.
3: Már javában készülnek a családok az iskola kezdésre, a tanszerboltokban pedig ilyenkor megsokszorozódik a forgalom. A legtöbb szülő igyekszik időben beszerezni a szükséges kellékeket, így legalább nem egyszerre kell kifizetni mindent. Dudás Horváth Olga, szülő.
4: Persze a minőséget meg kell fizetni. Én arra törekszem, hogy azért ne az első 2 hétben essen szét az a füzet, vagy amit éppen vásárolunk, de... Nem látok olyan hatalmas nagy eltérést, hogy változott volna.
3: A tanszerlista családonként más és más kiadást jelentett, főleg ha gyerekek szeretnék követni az aktuális divatot. A népszerű mesefigurák, rajzfilmhősök és trendi minták ugyanis a füzeteken, tolltartókon és iskolatáskákon is megjelennek. Ezekért pedig sokszor többet is kell fizetni. Király Réka.
5: Én zöld táskát meg tolltartót szeretnék, mert ez a kedvenc. Nem is nekem nagyon fontos a táska, meg a tolltartó kinézete.
3: Néhány iskolában már előre megkapják a szülők a szükséges tanszerek listáját, máshol azonban érdemes megvárni az első órákat, amikor a pedagógusok pontosítják, mire lesz szükség az adott tantárgyakhoz. Király Noémi, szülő.
6: Gyerekenként én iskolatáskával együtt olyan 100 eurós összegre számítok. Az iskolatáska ebből mondhatnám, hogy majd, hogy nem a fele. sajnos. És akkor ugye itt van még a többi. Tehát

0: nem tudom, hogy ebbe a 100 euróba belefér-e mondjuk a szobacipő, torna felszerelés, mert ugye ott is külön kell fehér felső, fekete alsó. Nem nagy összegek ezek, de akkor is ugye bővítik a számlát.
1: A könyvkereskedése kínálata hatalmas, az árak pedig széles skálán mozognak. Jó hír azonban, hogy a tanszereket szinte a tavalyi áron szerezhetik be a szülők. Nem történt drágulás, legalábbis az eladók szerint. Hevesi Orsolya, egy szabadkai könyvkereskedés eladója.
2: Nem változtak az árak, és 40-től 160 dinárig vannak az A4-es formátumú füzetek, a kis füzetek meg 20 dinártól 100 dinárig mennek az A5-ös formátumok. A tolltartók az, amik meg vannak töltve ceruzákkal, az 600 dinártól van, 3000 dinárig, és amik nincsenek, az meg 150-től 1000 dinárig kb. Úgy mennek az árak, és a ceruzák pedig mennek 12 dinártól 60 dinárig.
1: Amibe pedig mindezt pakolni lehet, az az iskolatáska, amelynek ára átlagosan 2 és 5000 dinár között mozog. Ami viszont az egyik legnagyobb kiadás minden évben, az a tankönyvek és munkafüzetek beszerzése, ami tavaly óta nem okoz már fejfájást a családoknak Szabadka város területén. Az önkormányzat mind a 20 általános iskola szerb, horvát és magyar nyelvű diákjainak is biztosít tankönyveket. Sörös Márta, a Palicsi Miroszláv Antich általános iskola igazgatója.
3: Az alsósok kapnak új könyveket, szinte teljes egészébe, teljes csomagot. A felsősöknél pedig át ellenőriztük, hogy milyen állapotban maradtak az múlt évben először használt tankönyvek, és többnyire nagyon ügyesen a tanulóink megőrizték, úgyhogy olvasókönyvek, tankönyvek használhatóak, úgyhogy a felsősöknél majd lesznek régi könyvek, de a munkafüzetek azok pedig szintén újak lesznek, ezt a Szabadka város fogja majd biztosítani.
1: Ahogyan a korábbi években is, az általános iskola első osztályába indulók a Magyar Nemzeti Tanács támogatására is számíthatnak. Idén is tartalmas tanszercsomagot kapnak Vajdaság szerte. A csomagban a tanuláshoz szükséges alapvető eszközök, tolltartó, füzetek, rajz és írószerek, valamint többek között tornazsák és ugrókötér is helyet kapott.
4: Sport. A szabadkai Spartacus vasutas atlétika klub atlétája Dario Basics Palkovics is részt vesz a birminghami szabadtéri atlétikai Európa bajnokságon. A szabadkai atléta 200 méteren fut az EB-n. Hosszú idő után Dario az első olyan versenyző, aki 200 méteren kvalifikálta magát az Európa bajnokságra, mondta el mai sajtótájékoztató Jens Vezdán Kálmár. A Spartacus vasutas atlétika klub edzője kiemelte, Dario kiemelkedő eredményeket ért el az idei évben. A fiatal atléta tájékoztatón elmondta, kijutni egy Európa-bajnokságra és a legjobbak között lenni felemelő érzés. Hozzátette, legfőbb célja, hogy megdöntse az országos rekordot.
5: Ez a szezon megmutatta, hogy bármennyire is irreálisnak tűnik valami, mindig valóságossá válhat. Éppen ezért örülök a szereplésnek, de nem akarok semmilyen nyomást helyezni magamra. Megérdemeltem ezt, ahogy az edzőm és én is megérdemeltük a kemény munkánkkal és az erőfeszítéseinkkel. Egyszerűen csak úgy szeretnék oda menni, hogy élvezzem. Nem úgy értem, hogy majd szórakozom és nem tudom, mit csinálok, hanem hogy élvezzem azt a versenyt, élvezzem azt a pillanatot, amelyre oly hosszú ideje vártam, és beleadjak mindent, hogy meglássam, mire vagyok képes.
4: A pontos idő 16 óra 16 perc.
6: Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 35 fokot mérhetünk. A héten holnap lesz majd a legmelegebb a jelenlegi előrejelzések szerint. Változó felhőzet mellett sok napsütés és 37 fokos csúcsértékekre számíthatunk. Aztán szerdától némileg enyhülni fog majd a hőség, mintegy 5-6 fokkal esnek majd vissza a legmagasabb hőmérsékleti értékek.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Reklám.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137,
10: Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
11: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
12: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ő volt Alexandra Stan, és legújabb dala szólt Donnie-ban a Set Me Free. Úgy tűnik, hogy a Popcorn Dance, hogy ez a stílus, amelyet annak idején képviselt Inna és hát ugye Alexandra Stan is. Lehet, hogy visszatérőben van. Szóval ez volt a Set Me Free. Hétkezdő hangulatban, ez pedig a csillaghullás, bizony egészen 20 óráig nincs megállás. Jönnek a legnagyobb kedvencek. És hát kérjétek, kívánjatok, írjátok meg a ti kedvenceiteket a 90-es évektől egészen napjainkig, ezt pedig 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén, 063-621-605, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Játszon is fogunk, kicsit előre menőleg, mert hogy jövő hétvégén az Atlantis Gardenben jön a legnagyobb vajdasági retro fesztivál számos előadóval, úgyhogy ezzel kapcsolatosan már ezen a héten elkezdjük a játékot is egész jövő hétvégéig, tehát jövő péntekkel bezárólag lehet majd elvinni páros belépőket, úgyhogy lehet készülődni. Ezzel tehát majd számoljatok a harmadik órában. Most viszont jön Hugel, Ultranatéval és Imagine Angel-el, a nyár egyik legnagyobb kedvenc a Moving to the Sun, aztán pedig Alex Kenji és a Bambole. Én pedig kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban a műsor házigazdáját. A mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Alex Kenji és a Bambolé. 16 óra 28 perc, az első mai kérések teljesülnek. Szia, Lena Dánielfitől szeretném az Éljük át című dalát, és már nagyon várjuk a koncertet. Köszönöm, Zsuzsi. Bizony a hétvégén vasárnap lesz majd Magyar Kanizsán a Dánielfi csapat koncertje, ugye a Szent István napi ünnepség keretein belül. Itt pedig a csillagulásban az Éljük át című dalt hallgatjuk Dánielfi Gergőjéktől. Hello csillagulás, a Dánceku Dóra számot szeretném mindenkinek szóljon, aki kedveli Bálint. Nem kell bemutatni a dalt, Don Omar, Lucenzo és a Dánceku Dóra. Szép napot, Britney Spears Toxic című zenét kérném. Erika kérésére jön majd ez a klasszikusnak számító Britney dal. Szia, Andi vagyok Tompáról. Lado Lottery című dalát szeretném. Köszönöm. Mai kedvencek közül mindjárt jön Lado és Luke Kála közös dala. Ezt hallgatjuk majd elsőként. Illetve Ciao Mr. Sex Beat zenét pörges le Alen. Köszi előre, kicsi voltam ma hetesről. Már volt az óra elején a legújabb Alexandra Stan, ez pedig a legismertebb Alexandra Stan dal lesz, Mr. Sexy Beat. Előtte Britney, itt lesz Don Omar Lucenzóval. Hallgatjuk a Dánielfitől az Éljük át című dalt, kezdéstek pedig Lado és Lucellát, hol a Lottery.
1: What's up, guys? I'm Lado. Hi, I'm Lucella.
2: Csillagullás a Pannon Rádióban.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: First Boy és legújabb dala Music Sounds, dalpremiérként itt a Csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A folytatásból viszont Beretko Ádámot hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél. Ennek a címe Boldog akarok lenni.
2: Anya, remélem büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm.
3: Igazából vannak tényleg így megírt olyan dalok, amiket így elrakok, és akkor majd, ha úgy van, hogy így tényleg rá tudnék újból reflektálni, és újba benne tudnék lenni, akkor elő szoktam venni, és akkor nekiállok megint befejezni, inkább így. Úgyhogy igen, ez is a Boldog akarok lenni is egy ilyen fajta dal.
2: De a szívem hangosabban dobban fel, mikor újból eltölesz.
3: Sokszor, amikor tényleg így fióba kerülnek a dalok, akkor még nem, nincs kész, még nem tudom, hogy az mi lesz az a dal, hova is fog kifutni, vagy mi is lesz az igazi sztoria ennek a dalnak. Van olyan, amikor már kijön, és én sem értem egyébként, és csak a nézők meg a hallgatók döntik el, hogy ez mi lesz ez a dal. Például itt van a miért is az előző, hogy nem gondoltam volna, hogy mondjuk esküvőkön is megszólal ez a dal, mikor két ember házasságot köt egymással. Tehát fantasztikus dolgok szerintem ezek, és pont abba gondoltam bele, ezt még elmondom, hogy ültünk a párom az erkélyen, és mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy én most itt ülök, de lehet egyébként több ezer vagy több tízer ember pedig pont akkor hallgatja ezt a dalt, és lehet valamiben van benne, és hogy ez milyen lélekformáló, hogy én ugye részük vagyok valamilyen szempont, és ez tök érdekes.
2: Az én lelkem épp a vízben andalok, rajta virágok nyílnak ki minden egyes hajnalom.
3: Ha belegondolunk abba, hogy az életnek tényleg az apró, nagyon apró örömeire gondolunk, vagy asszociálunk, akkor igazából már el tudjuk érni azt, hogy oké, akkor ez lehet a boldogság. Szóval igazából nem tudom definiálni, hogy ez mi. Azt tudom, hogy mosolygok, hogy most örülök, és jó helyen vagyok, jól érzem magamat, és szerintem ez az. De nem tudom megmondani azt, hogy ez hogy is definiálnám. Igazából ez a dal is, ugye a Boldog akarok lenni is úgy készült, hogy amikor elkezdtem írni, akkor nagyon a legsötétebb, legmélyebb érzéseimre gondoltam, főleg a dal első felében. Ugye, hogy anya, remélem büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm. Tehát nagyon érdekes gondolatokat írtam meg benne, és anyukám még el is küldtem neki egyszer. Szóval sokszor születnek így dalok, hogy megkönnyezem őket, mikor írom. És szerintem ez az őszinteség, amit bele kell rakni a dalba.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Hey, this is Matsasari.
6: Hi, this is Moruz.
5: And you are listening to my new track, Wave of Love. With Moruz on your favorite station.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok is, minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

Kaigo és Kellyt közös dala, ez volt a Save My Love. 17 óra 11 perckor újabb kívánságdalok teljesülnek, illetve 19 óráig lehet még kérni kívánni, a következő órában pedig még játszani is fogunk. Atlantis Garden, Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja, jövő hétvégén, de már ezen a héten elkezdjük a játékokat, úgyhogy a következő órában lesz majd az első ezzel kapcsolatosan. Szia, Moves Like Jagger című dalt kérném a csillaghullásban. Evelyn kérte, ugyebár Maroon 5 és Christina Aguilera közös daláról van szó. Sziasztok, Tiesto Drifting zeneszámát kérném. Köszi, szép napot mindenkinek, Gyuri. Ez is egy jó kis dal. Jön majd a legendás holland lemezlovas producer Tiesto. Hallgatjuk a blokk végén. Hello, halott pénz, amikor feladnád számát kérném. Nagyon jó a műsor. Üdvözl, Szabina. Köszönöm szépen, Szabina. Örülök, hogy tetszik. Itt lesz természetesen ez a dal is. Szép napot, Alen, jó munkát. Kérném szépen Ice MC, Think About The Way. Küldöm minden hallgatónak. Üdve, Tigi. Szép napot. És hát itt lesz egy nagy klasszikus. Ice MC, bomb digi digi digi bomb digi bomb. Ahogy mondani szokás. Esetükben jön a Think About The Way. És még egy üzenet. Szia, a Reggaeton Lentot című dalt szeretném a kívánság műsorban. Ivet János Halmáról. CNCO és Little Mix közös dala, ez lesz a Reggaeton Lento, aztán a Moves Like Jagger, majd az Amikor Feladnád, itt lesz a Think About The Way, majd pedig a Drifting.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebook

0: itt van a legendás dalát, a Smells Like Teen Spirit-et hallhattuk Dean Lewis átgondolásában.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Na, folytatáson pedig Vastag Csaba következik, akit nagyon személyes dalt jelentetett meg. Ennek a címe Apa. Erről mesél nekünk.
2: Kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép.
3: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magával ennek a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dal ötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.

is ott élt. Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzióhoz egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal. Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark? Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és békehosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, meg nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: Műsorajánló.
5: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, benne pedig pedögnek a legnagyobb kedvencek. Három kívánsággal, ami még teljesül itt ebben az órában. Hello, I'm Bibi Rexa Insomnia feldolgozását kérném. Köszi, szuper a műsor. Violetta kérte tőlem. Ez ugyebár Bibi Rexának a New Religion című dala, amelyben egyébként együttműködik a legendás Faithless-szel, és hát az Insomnia dallamvilága kapott át új köntöst, új vokállal. Szép napot! Rózsa Magditól a Szembeszél című dalát szeretném, és küldöm mindenkinek, aki már várja a szombati Palicsi koncertjét, Mónika. Nagy az érdeklődés. Bizony szombat este, 21 órától Palicson lép fel Rózsa Magdi. Mondanom sem kell, mindenki már ezt mondja, és hát nagyon sokan várták már ide a Vajdaságba, úgyhogy Magdi a szülőföldjén lép majd fel, és többek között a Szembeszél című dal is szerintem ott lesz a repertoárban. Mindjárt hallgatjuk ezt is, illetve még egy üzenet, szia, kérnénk egy Green Day számot, küldjük az összes gyári munkásnak, persze magunknak is. Köszönjük, szép napot! Nicolette kérte, és küldi az összes gyári munkásnak. Jó munkát kívánok, kitartás! Hát mondhatom azt is, Green Day-esen, hogy hátok fél egy kis holiday.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön, Boros Alen.

Egy jó kis Off the House kedvenc napjainkból. DJ Goya és Jason Derulo, ez volt a Mi Csikko. Itt a Csillagulás mai harmadik órájában. Na kérem szépen, a folytatásban pedig mindjárt játszani fogunk egy eseménnyel kapcsolatosan, amely jövő szombaton, azaz augusztus 22-én lesz. Atlantis Garden, nagy színpad, szabadtér az udvari részen. Bizony, a Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja. Ott lesz például az Animal Cannibals Reppen a gyerekek, DCP és Kuka MC. És hát elhúzzák majd azt a bizonyos takarítónőt is.

Az Animal Cannibals tehát felmosom majd a színpadot a legnagyobb kedvenceikkel, illetve a legnagyobb slágereikkel, de ez még nem minden. Ott lesz egy csapat, egy zenekar, amely első ízben lép fel a Vajdaságban. Nagyon népszerű formáció, ők pedig a Delta.

0: A Delta zenekar, tehát ott lesz az Animal Cannibals, ott lesz, illetve hát egy régi ismerős, kedves barátom, ott lesz a Buli Doktor is.
1: Hello, édes, itt a doktor Béres, a képed nem homályos.

0: ott lesz bizony a Buli Doktor, Animal Cannibals, a Delta zenekar, Dr. Béres, és ott lesz még valaki házigazda szerepben, aki majd az elmúlt évtizedek, a 90-es, a 2000-es évek legnagyobb zenét pörgeti majd nektek. Ja, az pedig én vagyok. Úgyhogy jó magam, Allen is. Képviseltet-e magam majd a Vajdaság legnagyobb retro fesztiváljon az Atlantis Gardenben. Nos, hát a nyereményjáték a folytatásban mint egy 10 percig fog tartani, és amennyiben pályáznátok a páros belépővel, hogy bebiztosítsátok jövő szombatra a helyeteket, 22-ére tehát a retro fesztiválra, akkor annyi a dolgotok, hogy első körben SMS-be játszunk, tehát ami a fontos, 063-621-605. Írjátok meg legalább két előadót. Nem olyan nehéz, ha kicsit figyeltetek most, akkor legalább a felét a line-upnak írjátok meg, és még tegyétek oda a teljes neveteket, jó? Két előadó, aki biztosan ott lesz, aki fellép a Vajdaság legnagyobb retro fesztiváljon az Atlantis Gardenben, és a teljes neveteket. Ezt még tegyétek oda, ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszatok. 063-621-605 a Retro Fesztivállal kapcsolatos nyereményjáték. Ezennel kezdetét vette a mai nappal, és majd játszani fogunk egészen jövő péntekkel bezárólag.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

Lezárva a nyereményjáték. Rengetegen játszottatok. Indul a sorsolás, a mai játékban 3 nyertes lesz. Akinek nem sikerül, ne csüggedjen, hiszen nem csak ezen a héten, de még a jövő héten is játszani fogunk, úgyhogy számos páros belépő vár még gazdára a jövő szombati hatalmas eseménye. Na úgyhogy amíg pedig tart a sorsolás, addig jön egy ugyancsak ismerős, egy égi kedvenc, egy olyan úriember, aki Afrikában született, aztán Skandináviában telepedett le, fogorvosnak tanult, végül énekes lett. Hát igen, ő, Dr. Albánál.

Sing Hallelujah! Megtörtént a sorsolás, már is mondom, kiknek kedvezett a szerencse itt a mai nyereményjátékban, aztán lehet próbálkozni egészen a jövő hét végéig, illetve hát jövő péntekkel bezárólag, és hát augusztus 22-én pedig, ha mindenkit szeretettel várunk az Atlantis Gardenbe, Vajdaság legnagyobb retro fesztiváljára. Na mai nyertesek pedig, akik másodmagukkal már bebiztosították a helyüket jövő szombatra, ők Nagy Ákos, Major Gabriella, illetve Hegedűs Melánia. Gratulálok nektek, a nevetek ott lesz majd jövő szombaton az Atlantis Garden bejáratánál, jegypénztáránál, a nyertes listán. Valamilyen okmány legyen csak nálatok, amivel igazolni tudjátok magatokat. Nagy Ákos, Major Gabriella, Hegedűs Melánia, másodmagatokkal nagyon jó bulit, és a többiek ne csüggedjenek, holnap folytatjuk a játék sorozatot, hiszen egészen jövő péntekig játszani fogunk, jövő szombaton pedig igazi ünnep következik majd a retro zene berkeim belül az Atlantis Gardenben. Megyünk tovább újabb kívánságdalokkal. Szia, Despacitót szeretném kérni. Köszönöm, Adél, ilyen Luis Fonzi és Daddy Yankee. Dala, nem kell bemutatni, hát a Despacito, annak idején a csapból is ez folyt. Hello, csillagullás, Flowrider, Right Round, ezt hallgatnám meg munkaidőben. Köszi Viktor Topajáról, ugye ezen van a hangsúly. Jó munkát kívánok, Flowrider és Kesha dala. Ugyancsak, jön majd ebben a blogban, na én egy újabb klasszikus, üdv a Carpe Diem álomhajó zenét kérném. Norbi voltam, ezt is játszom, és még egy üzenet, szevasz, lehetne a Barbara Streisand a régi jó bulik emlékére. Üdv, Ervin. Na náhogy lehet, sőt, jövő szombaton is lehet majd. Barbara Streisand a Dark Souls-tól, előtte itt lesz Flowrider és Right Round, itt van Carpe Diem is az álomhajó másodikként, kezdésnek pedig már is pedig a Despacito.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
3: 18:56 perc van. Egy kívánságdal teljesül még ebben az órában. Hello, szeretném kérni a kislányomnak Bruno Mars-tól az Apete számot. Köszönöm szépen, és szép délután mindenkinek. Marcsik érte, na szokásos, na kötelezőt kislányának, hogy már is jön Rosie és Bruno Mars. Jól ismert dala.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel. You make me

jól megfért egymás mellett a Better of Alone, illetve a Dangerous egy jó kis mashup formájában. Itt vagyunk a Csillagkulás mai utolsó órájában, és elérkeztünk a záróblokhoz. Kettő kívánságdal, ami még teljesül. Hello Gigi D'Agostino, l'amo toujours. Ezt szeretném kérni. Üdve Szabolcs. 2000-es évek egyik jellegzetes dala. Mindjárt jön az olasz úriember Gigi D'Agostino. És utána még Szia Len Groovehouse-tól a Hajnal című számot kérném a Csillagkullásban. Köszi, jó a műsor. Ezt pedig Noémitől kaptam. Köszönöm szépen. Örülök, hogy tetszik. Groovehouse, Judy-ek jönnek. Előtte pedig Gigi D'Agostino.

0: 2000-es évek a Pannon Rádióban, kedden esténként 8 órától.
1: Sziasztok, én Judy vagyok a Groove House-ból. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig, ami még hátra maradt, az egy kiadós Csillaghullás. Még a 90-es évek legjobbával, nagy részt rádiós kedvencekkel. Tehát egy velegben egészen 20 óráig, utána maradunk még a 90-es éveknél, akkor már nem mixben, 22 óráig még rádiós válogatás lesz hallgatható. Itt a folytatásban Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben a 16 óra híradót követően. Számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem voltatok, velem tartottatok a műsor házigazdáját. A mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok tehát további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozó tüzekkel a rendkívüli hőség és a hosszantartó szárazság miatt. A legsúlyosabb helyzet a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol mintegy 1500-1700 hektár erdő és aljnövényzet égett le. A tüzet időközben sikerült ellenőrzés alá vonni, a Stolovi hegységben azonban továbbra is küzdenek a lángokkal. Szerbiában jelenleg narancssárga hőségriasztás van érvényben, holnapra pedig Észak-Bácskára és Bánátra vörös riasztást adtak ki. Továbbra is rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének kockázata. Tesztüzemben már működik a megújult palicsi emlékkút. A több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékúton korábban, 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után szombaton, augusztus 8-án megtartották a kút tesztüzemét is, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. A palicsi emlékkút a tópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Kosztolányi Dezső szellemében zajlott a 30. nyári akadémia megnyitója Szabadkán a Városháza dísztermében. A mostani jubileumtól kezdve a rendezvény a Kosztolányi Dezső nyári akadémia nevet viseli. A háromnapos programra mintegy 170 pedagógus érkezett, akiket 25 előadó várt. A továbbképzés célja kezdetektől fogva a vajdasági magyar nyelvű oktatás színvonalának emelése, új oktatási módszerek átadása.
3: 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. Panorádióban.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannorádió.
2: Five days on the

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió. When I was young, I fell in love.